Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

Resident kerületi klasszikus.

0: kezdjük általában.
1: Forrás Rádió. Kövess minket Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is.

0: megtaláltuk őket. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szevasztok, ő a Dr. Béres, én pedig a nyúl a Nyúlevel Empire-ből.
2: Szevasztok, én a Dr. Béres.
3: Éled, veled az egekig éred.
2: Ez egy új szint, hallgassátok, amíg tart című dalunkat, és amíg tart, addig táncoltok, mert mi mindig veletek vagyunk.

0: Hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.
1: Me robaste el sueño cuando me dormí. Se pasó mi amante.
0: Az óra rezidense DJ

0: Morgen.
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Az óra rezidense DJ

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. 7 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Füstölcsonkát hívtak vissza az Auchan üzleteiből. Kisverdán folytatja országjárását Magyar Péter miniszterelnök pénteken. Októberben is lesz zöld és szelektív hulladékgyűjtés a Dorogi medencében. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli hírei. Kezdeményezte a forgalmazó az Auchan Nivo füstölt sonka fogyasztói visszahívását, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kedden az MTI-vel. A 90 grammos kiszerelésben kapható termék fogyaszthatósági ideje 2026. október 1-je, vonalkodja 5999-08-64-66-518, a gyártója pedig a Funkció Kft. A készítményben önellenőrzés során Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki, indokolták az intézkedést. A forgalmazó MH Magyarország Kft. A közlemény szerint haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket. A visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság ellenőrzi, tették hozzá. Kisverden folytatja országjárását Magyar Péter miniszterelnök pénteken, közölte a Tisza frakció sajtóosztálya a kormányfő keddi Facebook bejegyzése kapcsán az MTI-vel. A miniszterelnök a posztja szerint pénteken 16 órakor tart majd fórumot a városban. Magyar Péter szeptember 12-én Veszprémben kezdte meg újabb országjárását, majd egy héttel később Pécsre látogatott. Legutóbb múlt szombaton Szolnokon tartott beszédet. Októberben is lesz zöld és szelektív hulladékgyűjtés a Dorogi medencében. Szelektív hulladékgyűjtés október 1-én Kesztöltön, Dorogon, Nagysápon és Tokodon, október 2-án pedig Dág, Máriahalom és Uny településen. A további időpontokat a dorogimedence.hu oldalon találják. A Segítőkéz a Kutyákért Egyesület az Állatok Világnapja alkalmából október 3-án szombaton 10 és 15 óra között ismét nyílt napot tart a Tatabányai Ebrendészeti Telepen. Lesz zsíros kenyér és tea, arcfestés, csillámtetkó, hajfonás, tombola és logenfarkas is. Várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk és megyénkbe csapadékot sem jósolnak. A szél élénk lesz több helyen is. 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rossz Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Emlékszel Pablóra?
2: Pablóra?
1: A tigrisre? A drog tigrisre?
2: Ja, igen.
1: Ugye az volt, hogy egy drogterjesztőnél tartottak házkutatást, és azt hiszem, hogy talán drogot akkor pont nem találtak.
2: De Pablót.
1: De megtalálták Pablót, aki először jött hozzánk a fővárosi állat és növénykertbe, aztán most a Veresegyházi medve otthonban van, ott is meglátogattuk már, és tökre szeretjük. Na most, képzeld el, mit ad Isten, mi történt? Hát pont történt egy rendőri ellenőrzés.
2: Azt mondja, hol?
1: Mindez véletlenül ugyanazt a tiszafüredi férfit szűrtek ki a forgalomból, aki annó Pablót tartotta odahaza, és hát kinyitották az autóját. Na, mi volt a csomagtartóban? Tipp?
2: Exotikus állat? Most éppen is skorpió?
1: Sokkal jobb. Egy fehér pamacsos sejemmajom.
2: Ó, tényleg, várjál, hát ezt a Pisti mondta a hírekben. Tényleg, ezt még hallottam is a hétvégén
1: a
2: hírekben.
1: Tehát, hogy ilyen a világon nincsen. Tehát, hogy ezt az embert miért nem kapják már el? Amúgy egyébként én csak jól járok vele, mert megint a fővárosi állat és növénykertben van, karanténban ez a majom most éppen. De hogy ezeket honnan szedi össze egy tisza környéki pasi, egy tiszafüredi férfi?
2: Bennem is ez felvetődött, hogy azért a csávónak, ha más nem, üzleti érzéke, meg jó kapcsolatai biztos, hogy vannak. Tehát szerzett egy tigrist. Most ezért gondolj bele, hogyha neked lenne ez a feladatod, kiadná a Petra, és hát akkor nyilván ugye meg kell oldani, mert hát ugye az asszonynak, vagy mindent, meg ugye a gyereknek, a gyerekeknek, mondjuk szerezzél egy tigrist. Hát hova fordulnál? Honnan? Vagy mondjuk egy ilyen sejemmajvot.
1: Ezek szerint a hír alapján Pomázra mennék. Tehát, hogy valószínűleg ott lehet, ahogy a pomázi rendőrök szerinted gyakran állítanak meg valakit, akinek sejem majom van a csomagtartójában.
2: Ja, hogy meglepődhettek a rendőrök, mikor kinyitották. Hoppá, itt egy majom.
1: Szerintem ez most már tényleg visszaeső. Tehát, hogy most már ezt vegyük komolyan, ezt az emberünket, vagy úgy, mint annó régen a hackereket, etikus hackeré tették, hogy vegyék már be a fővárosi állat és növénykert stábjába, mert szerintem tök jól szerzi az újabbnál újabb vadakat.
2: Igen, értékesítőnek szerintem érdemes lenne őt alkalmazni. Akár oda, akár a Veszprémi, vagy a Győri állatkertbe ajánljuk az úriembert, miután leüli a büntetését. Utána tényleg, ha a Prius nem gáz, és tényleg nem kizárólag, akkor vegyétek fel.
1: Ezek szerint egyébként annyira nagy büntetés nem kaphatott. Vagy még nem zárult a múltkori ügy. Minden esetre egy igazi ingyenc az úr, és hát így gyűjtögeti a skalpokat. Andi, imádom ezt a hírt. Annyira vártam, hogy megbeszéljen veletek, szóval végre elhozhatom. Szó szerint olvasom, jó? Pillanat ragasztóval kezelte a vizelet szivárgását egy iráni férfi.
3: De jó Istenem.
1: Mekkora megoldás az inkontinencia orvoslására?
3: Jézusom!
1: Képzeljétek el, hogy van egy problémátok.
3: De hát utána pisilni se tud, könyörgöm.
1: Hát tehát, jó, hát ő nem hosszú távú gondolkodó.
2: Hát nézd, igazából a szivárgást ugye azzal kell megoldani, hogy a részt elzárjuk. Ennyi.
3: Hát ez oké, csak úgy utána kell. Azon a résen nem jön ki semmi.
1: Hát lehet, hogy...
3: Bár mondjuk fogamzásgátlásnak se rossz.
1: Lehet, hogy gondolta, és ez lehet két oldali is, nem?
3: Tehát, na, nőknek végre nem kell szedniük gyógyszer, tessék itt a megoldás.
2: Javasoljuk az iráni férfit mindenkinek, tessék, hogy megkeresni, bejelölni mindenhol.
3: Csak nehogy felrobbanjon a fejetek.
1: Tehát, hogy lehet, hogy azt gondolta, hogy azzal beragasztja, az képez egy kupakot, ami onnantól ilyen kibesz, húzható, dugható lesz. Tehát lehet, hogy gondolta, hogy az aha. Majd ott... Nem tudom.
2: Hát, és sem tudom, mire gondolt.
1: Mire gondolt a költő?
2: Biológiában nem volt ötös, én úgy érzem.
3: De hogy... Képez egy kupakot.
2: Lehet, hogy valami úgy nyomta rá, hogy ilyen is évek is.
1: Én ezt nem hittem.
3: Tessék, piaci rés! Nem, de most majdnem mondtam, hogy amúgy mi lehetne a neve, de hogy miért ez figyelj, tehát ezt szabadalmaztatni kéne, egy olyan kupakot kéne kifejleszteni.
1: Ez lesz a rapid kupak.
3: Csak a betét helyett.
1: Hát de akkor már miért nem
2: kupak?
1: Miért nem púrhab? Azt
3: akartam mondani.
2: Kupak, hát
3: nem tudtam, hogy ki lehet mondani, már valamcsán ki tudja.
2: Hát persze.
1: És még mi itt kupakolunk.
3: Na,
1: meg purhabbal kezelhető szerintem az Magyarországon. Tehát, hogy nem kell
3: a teszádban ennyi... meg jól fog állni a könyökön mindjárt.
1: Jó, de hogy...
2: Azt... Éreztem, hogy ez a mondat egy kicsit erős lenne.
1: Azt azért elismerjük, hogy mindig eljön az a pont egy férfi ember életében, hogy na majd én azt megoldom, meg fog meg a söröm.
3: Igen.
1: És hát, hogyha ragasztó van a közelben, akkor baj lesz. Azt gondolhatna az ember, hogy itt biztosan valaki olyanról van szó, aki mit tudom én, gyerek és hülyén gondolkozik, de nem. Egy 41 éves iráni férfiról van itt egészen pontosan szó. Neki vizelettartási problémái voltak, zavarta a kis folt, meg hogy az úgy bármikor, és ő orvos helyett az otthoni megoldással próbálkozott. 4 nap után, miután meglépte a következőt, kapaszkodj, 2 héten át pillanatragasztót fecskendezett a húcsövébe, hogy megakadályozza a szivárgást, tehát ő nem lezárta teljesen, volt ebben logika, hanem csak egy kicsit szűkítette a kimenetet, de 4 nap után egyre nehezebben tudott vizelni, és jé, egyre erősebb fájdalmai jelentkeztek. A ragasztó végül szilárd dugót képzett, ami annyira elzárta a húgycsövet, hogy az orvosok húgyhólyag tükrözést sem tudtak rendesen elvégezni rajta. Műtét közben egy közel 10 cm hosszú ragasztótömböt távolítottak el, előtte mindegy 3 liter sóoldattal lazították fölött a dolgokat, és kvázi úgy írták a jelentésben, hogy erektált állapotban volt a helyzet, ami nem igaz nyilván, csak hát ugye a ragasztó az úgy megkötött benne. Utána hazaengedték, és még 10 napig katétert kellett használnia, 6 héttel később pedig már a kontrollvizsgálat mindent rendben találtak.
3: Hát ez egy jó buli volt neki.
2: Tulajdonképpen ő egyszerre kezelte az inkontinenciát, meg a merevedési zavart, szóval azért gyerekeket
1: minden meg is oldott. Hát én azt ugye már elmondtam itt adásban, és akkor ezennel szeretnék megijedni, és elzárkozni, és elzárni magamat ettől a témától, hogy a feleségem oda az a minden játékot megjavít pillanatragasztóval, hogy nem! Nem minden!
3: Tessék, látod? Csak nehogy egyszer arra ébredj, hogy...
2: Petra, ha az előbb általam említett utóbbi probléma lépne fel, inkább 2 darab hurkapálcika. És egy befőttes gumi.
1: De az IBE hiperaktív húgyhólyag szindróma inkontinencia rádiós műsorvezetői díjának birtokosaként azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez a megoldás.
2: Tényleg te szakember vagy, már
1: értek én ez a témához. De hogy mekkora baromnak kell ehhez lenni?
3: Hát ekkorának.
1: Hogy ezt megcsináld. És akkor gondolom, hogy pár napig, de ha nem is zárt el teljesen a kimenetet, akkor mit kezelt vele? Tehát, hogy a csöpögés nem jött, de azért, hogy ki tudta mellette préselni, ezt több napig csinálta, naponta lehet, frissített
3: le. Lehet, hogy nagyon kicsi volt a rés, nem? És hogy annyira meg ugye a csöpögés nem jött át, de azért valamennyit, ha nyomott, akkor az át tudott folyni. Én nem tudom képzelni, gyerekek, hogy
2: ki vagyok, tehát azonban én az ilyeneket nem viselem jól.
3: Már eleve az, hogy feldugodod a pillanatragasztót, érted? Tehát, hogy már eleve az egy...
2: Ez bár, tehát én már önmagában meghalom azt a szót, hogy katéter, és én rohanok el.
1: De ezt vállalod, hogy csak bekenjük a hegyét? Tehát, hogy megnézzük...
3: Tényleg, mert azt még le lehet így kaparni.
2: Az is nagyon jó érzés lenne.
3: Lehet, hogy úgy kellett volna csinálnia.
1: Kézzel mi lett volna, hogyha...
3: Tényleg olyan...
2: És kukikupak, tényleg az?
3: Igen, hogy tényleg az, mert hogy akkor azt tudod, így le lehet úgy pattintani.
1: De basszus, gondoljatok bele, mi lett volna, hogyha hasmenése van? És ilyenkor hogy néz be
2: az sokat kell nyomni.
1: Orvoshoz, tehát az már úgy nagyon fáj szerintem. Tehát, hogy egy ilyen megváltás lehetett, amikor először megcsapolták az urat.
2: Én az orvos arcára lettem volna kíváncsi, amikor meghallotta, hogy mi történt.
1: Kreatív megoldás. Én valamiért Dr. House-t látom itt magam előtt ebben a szituációban, de lehet, hogy más-más. Na mindegy, kikerestem egy csomó gyógymódot, amit a nép ajkán, hát úgymond elfogadottnak tartunk, és vagy igaz, vagy nem. Megnéztem, hogy melyiknek van orvosi alapja, és melyiknek nincsen. Jó barátok, medúza csípésre rá kell pisilni, megoldja a helyzetet. Működik-e vagy nem? Ugye a logika az benne, hogy a vizelet az semlegesíti a méreganyagot.
2: Szerintem veszíteni való nincs.
3: Én úgy emlékszem, hogy ez működik.
2: Igen, csurogjon.
1: Tehát te lepisilnéd Rolandot, hogyha úgy van.
3: Hát úristen, ez elég morbid amúgy, de...
2: Hát ha ezzel megmenti az életemet...
1: Azt mondod, hogy megpróbálnátok? Tehát megléptétek?
3: Hát ha megmenteném az életét vele, akkor...
1: Hát életet nem mentesz, fájdalmat csökkentesz. Tehát ez egy fájdalomcsillapítás.
3: Ja, képzeld már ezt a helyzetet. Ez
1: jó, akkor legyen fordítva. Tehát, hogy jó,
3: hát az még jobb.
1: Megcsípett.
3: Bár ő neki könnyebb lenne, mint nekem.
1: Tatai medúza.
2: Tatai medúza. Igen, ott az öreg tó van.
1: Nem csak azért, mert ugye ott volt ez a vérszopó bogár, ami mindenkit megcsípett, és ott mi gondolkoztunk, hogy alkalmazzuk ezt a kezelést, a tatai bogár, de nem volt ez a támadás. Na kapaszkodjatok, képzeljétek el, évek óta él ez a legenda, de a vizelet nem semlegesíti megbízhatóan a mérget, sőt, még fokozza is a fájdalmat.
3: Remek.
2: Ezek után viszont már bevállal.
1: Igen, Andi most kapott igazán kedvet. Jó, menjünk tovább. Égési sérülésre vajat kenni.
3: Á, nem.
1: Ez ilyen népi, hogyha megértél...
2: Tejföl, az, a tejfölt szokták
3: tejfölt
2: mondani.
3: Szokták, igen.
1: Én azt szeretem mindenre.
3: És akkor itt ők otthon még nyalogatja.
1: Legyalogatom.
2: Tejfölt kell, vajat azt nem.
3: Nem, tejfölt szoktam. Tejfölt,
1: jók vagytok. A vaj, olaj és még a fokrém is bentarthatja a hőt és irritálhatja a sérült bőrt. Enyhe égésnél első helyes lépés a hűvös folyóvíz. Körülbelül 10 percig ne is a hideg vaj. Nem, az nem, nem csak
2: az
1: a víz.
2: Nem, az nem, az nem.
1: Jó, tehát lezár valamit. Oké. Nem tudom, ti megpróbáltátok-e, én szintvallok, gyerekkoromban próbáltam a dolgot. Tudjátok, van a pite, és a... nem, nem erre gondolok. Pattanásra fokrém. Én próbáltam, ja, hogy azt igen, mondták, hogy a fokrémet rárakod, és
2: fokrém
1: akkor az
2: szárít.
1: Összeszárítja, és akkor az megoldja. Ja. Na, van benne igazság?
2: Hát azt nem tudom, megoldja-e, hogy szárítani szárít a fokrém, az fix.
1: Megcsinálnátok? Tehát mai fejjel.
3: Hát ma már nem, de amúgy régen én is csináltam.
1: Fokréma pattanásra egy jó kis white szóvasodás elleni.
2: Mondom, biztos, hogy szárít, de hogy ez a pattanásra hatással van-e, azt nem tudom.
1: Jó, jó irányba mentek, kiszárítja a bőrt, de nem kezeli a pattanást, ellenben kipirosíthatja és irritálhatja, tehát nem oldod meg vele, ez is hülyeség. A fokhagyma megfázás ellen.
3: Az igen.
2: Az jó, igen.
1: Bár nincs rá jó bizonyíték, itt azt látom, hogy a fokhagyma ténylegesen megelőzni a problémát, arra nincsen jó bizonyíték, de állítólag mégis néha bejön.
2: Ha mert vannak benne azért ilyen hasznos anyagok szerintem.
1: Ez is kolloid mindenre jó.
3: Igen.
2: Én csak hallottam ezt, hogy ez is kolloid, de fogalmam nincs.
3: Hát azt, hogy mindenre nem, de hogy azért
1: tényleg nagyon sok
3: mindenre jó.
1: Akkor most nem csak a goldigerek lesznek, hanem a silverdigerek.
2: Én ezt hozzászólni nem tudok. Most.
3: Tényleg amúgy hatásos. Tehát, hogy nagyon sok mindenre jó.
2: Én annyit tudok, ezt Péter megírta, és ez így van, a fokhagymának antibakteriális és antivirális hatása van. Köszönjük. Igen, ezt aláírom.
1: Ezen kívül pedig antipárkapcsolati hatása is van, ezt én tapasztaltam a saját kapcsolatomban.
3: És jó van,
2: de hogy az ezüst kolloiddal mi a helyzet, azt nem tudom.
1: Lángos után óvatosan. Igen, itt azt írják, hogy közel sem annyira csodaszer, mint amennyire mondják, sőt, tartós használata visszafordíthatatlan kékes-szürke bőrelszíneződést, úgynevezett argyriát okozhat, ritkán pedig komolyabb károsodásokat is. Na, hello! Hivatalos bőrgyógyászati. Óvatosan az ezüst kolloiddal. Jó? Aztán saját vizelet fogyasztása gyógyít.
2: Jaj, ez nagyon beteg. Tudom, hogy vannak, akik csinálják, igen, de...
1: És másé? Jó, igazatok van.
2: Ez olyan, mint a szex házi munkája, ugye? Tehát attól függ, hogy otthon vagy idegenben, ahogy Butko mondtad.
1: Igen. Nem működik. Roland játékos mókával szórakoztat minket.
2: Játékos mókával, igen. Egy kis, mondjuk úgy, hogy vidám matematika feladvány.
1: Azt láttátok amúgy, hogy lehet már kapni társasboltban a mókai zászlók különböző verzióit társasban, ha megvan kontinensekre lebontva.
3: Hát ez nagyon jó.
1: Ennyit a mókáról.
2: Ez is mókás lesz. 4x4 darab belépő a tét holnapra.
1: Ez mennyi?
2: Molta Tabánya KC Grossi Szlován, az 8. Én ezt ki tudom matekozni.
1: Vagy 4 kövér.
2: Ilyet nem mondunk.
3: Haj, Ádi.
2: Nobody
3: shaming. Akarsz megint kapni?
1: Miért? Senki ne vegye magára.
2: Testes.
1: Testes.
2: Zömökebb testag.
1: De elmehet 8 testes is?
2: Bár. Én kérek elnézést.
3: És még folytatja, érted? Még folytatja.
1: Oké,
3: folytasd.
1: Én kövér gyerek voltam, én mondhatom.
3: Ez ott felmentést, igen, hogy kövér gyerek voltál.
1: Úgy tűnik, hogy a hallgatóink megfejtenek minket, és én ezt imádom. Itt vagyok Marcsi üzeneteiben, és ő megfejtett minket.
2: Benne vagy Marcsi, Banna, jó.
1: A helikopter szülőségről fogunk beszélgetni, és ő megállapította, hogy ki mi lenne kettőnk közül, Roland. Ő azt mondja, hogy Ádám lenne a helikopter szülő, Roland pedig szigorú, következetes szülő, tipre. Ennek is vannak fokozatai, szerintem nem minden esetben rossz, írja nekünk ő. Én úgy bírom, hogy megfejtett minket. Nem tudom, én nem érzem magamat annak, de majd mindjárt rájövünk. De Roland, mondd el, mi az a helikopter szülő, hogy mindenki értse.
2: Ugye a helikopter szülő az, aki folyamatosan a gyerek feje felett köröz, tehát túlfélti, túlaggódja, és igazából nem hagyja, hogy a gyereknek az önállósága az kibontakozzon. Mag Judit gyermekpszichológus szerint akkor beszélhetünk erről, hogyha a szülő a gyerek életkori szükségleteinél jóval több gondoskodást és segítséget ad. Tehát ez egy ilyen szakmai megfogalmazás. Ugye vannak erre ilyen tipikus jelek, mikor a szülő megcsinálja a gyerek helyett a házi feladatot, vagy ő felöltözteti a gyereket akkor, amikor a gyerek már képes felöltözni.
1: Az annak számít, hogy a Gege, aki egy gyerek volt, a jó barátom, neki az anyukája, ő igazából még ilyen 16 éves korában is felvágta a húsit?
2: Erőteljesen, hát igen. Erőteljesen. Tipikus példa.
1: De
2: igen,
1: akkor is nehéz volt vágni.
2: Illusztrációnak mehet. Igen, hogyha nem engedi önállóan megoldani a konfliktusait, dönt a gyerek helyett, stb.
1: 8 éves korban szoptatás.
2: Az beteg, tehát az nem helikopter szőrség, az beteg.
1: 14 éves korban fenéktörlés.
3: Igen.
1: Van olyan, ez nagyon durva, ezt nem hittem el, tehát hogy most lehet azt mondani, hogy túlzás, meg nem tudom. De van olyan, akinek a hanyadikos, azt hiszem, másodikos vagy harmadikos gyerekéhez kellett bemenni feneket törölni az iskolába? És ezt ismerem.
3: Én nekem meg most mondta az egyik ismerősöm, hogy első osztályban még van olyan gyerek, aki nem szobatiszta.
1: Mi?
2: Ez nagyon gáz, gyerekek, ez nagyon gáz, tényleg. Pontosan. Tehát nem ítélkezünk, de ez nagyon gáz.
3: Igen. Hát ez az, hogy első osztályban még nem szobatiszta a gyerek, tehát az...
1: Jó, de...
2: Mert az, hogy én 40 felett már megint
3: én azon nagyon ledöbben. Ja, hát igen.
1: Ezek nagyon kirívó esetek.
3: Már neked is kell a pillanat ragasztom.
1: Hát figyelj, most muszáj elmondanom, a szünetben egy Roland jött be büszkén, hogy előszedett otthon egy rövid nadrágot, és hogy mit talált a nadrágban, és én először megijedtem, hogy valami durvábbat mondasz, de hál' Isten csak kajajegyeket. Nem volt ott semmi durvább. Maga ez a helikopter szülőség tök érdekes, mert szerintem brutálisan szubjektívak itt a mértékegységek, meg a mérőszámok. Tehát most mondtad azt, hogy a szükséges gondoskodásnál jóval több. Mi a jóval több? Vagy hogyha én látok magam körül egy ilyet, amit az előbb példának hoztam, ahhoz képest biztos, hogy nem vagyok az. Tehát akkor azt kijelenthetjük, hogy a helikoptert minden esetben arra használjuk, hogy rossz, tehát minden helikopterség rossz, mert hogy akkor kezdődjön ott a helikopterség, értem én, hogy van egy szint, egy skála, ahol van a leszarom szülő, van az óvatos szülő, van az óvatosan gondoskodó szülő, és onnantól jön a helikopter, onnantól már rossz a skála?
3: Hát nem nekem feltétlenül mondanám én arra, hogy minden fajtája rossz lehet, de hogy túlzásba vinni azért nem szabad.
2: Igen, tehát én is azt érzem, hogy túl sok. Tehát, hogy onnantól beszélünk szerintem már ártalmasról, vagy az én szememben azt számít már helikopter szülőnek, aki túltolja.
1: Tehát akkor neked már a rossz skála a helikopter.
2: Igen, tehát hogy mit tudom én, itt van nekem ugye 9 meg 11 éves a két gyerek, hát nem én mosdatom őket, hanem ugye önállóan fürdenek. Hát, tehát ha én mosdatnám őket, akkor erre például azt mondanám, hogy ez már szerintem abszolút a túl sok kategória.
1: De hogyha tegyük fel, én helikopter szülő vagyok, szerintetek észreveszem?
2: Nem.
1: Most hallom
2: nem
1: ezt a rádióműsort, rájövök, hogy
3: hú, basszus. Az a baj, hogy ők nem tartják magukat szerintem.
1: Minek dumálunk erről?
2: Mert ettől még egy létező jelenség is. Lehet, hogy ő nem,
3: meg lehet, hogy lesz olyan, aki elgondolkodik rajta.
1: Andi, naphírével készültél elég jóval.
3: Igen. Képzeljétek el, egy család Szarajevóban hát elkezdett a boszniai hercegovinai nemzeti múzeum botanikus kertjében malacot sütni.
1: Zsenik, hát van
2: ott az udvart, meg van minden. Valami.
1: Van ott koriander, letörölt bele, morsolod.
3: Amúgy igen, tehát a fűzereket nem kellett vinni magaddal.
1: Tűzifa is van egy botanikus kertben, nem?
2: Szerintem tök praktikus.
1: Víz is van, amivel eloltod.
2: De mi ez, Szarajevó? Hát mondjuk tippre hasonló térség lett volna, igen.
1: A malacot vitték, vagy találták?
3: Szerintem azt vitték. Vagy lőtték valahol, tudod, mint a hattyút, amit lelőttek 2013-ban, és megsütöttek a...
1: Ja, itt kieszik a hattyúakat a tóba.
3: Erzsébet királynőnek a...
2: Vagy ott is, a gyerekek ott is az van, hogy betévedt a vaddisznó a városba, csak nem számolt azzal, hogy ez lesz a sorsa.
1: Ezek már rakták a tizet a botanikus kertben. Mi az ott, ez? Hibiszkusz, páfrány, mindegy tépjet.
3: Vagy a botanikus kert előtt lőtték le a malac.

0: Persze.
1: Nem, ez jó ez.
0: Mondjuk a 100 eurós büntinek nem biztos, hogy annyira örültek.
2: Csak 100 euró?
1: Hát akkor oda fogok járni.
2: Hát lehet kapott a hatóság is a malac sültből, vagy mi?
0: Nem tudom, de ez 100 euró.
1: Ha annyira megéri, mert akkor meg tényleg jó a környezet. Nem?
2: Gondolom hát, szép is lehet.
0: Nem tudom, azért nem tudom, az mennyi? 38
1: ezer. A benzinkúton tűzifasz 6-8 ezer, azt megveszed, akkor mit kell még ilyenkor venned? De nyilván engedély is kéne, de csomó mindent meg kell venned, amit itt nem kell megvenned. Nyársat faragsz a bambuszból, ami ott nő.
2: De hogy buktak le? Az a kérdés, hogy ki vette észre? Ki ment ki a botanikus kertbe?
0: Hát biztos, hogy vannak ott őrök, érted? Tehát minden botanikus kertben van azért egy...
1: Na jó,
0: meg
1: de...
0: hogyha pénzt kell fizetni, érted, a belépésért, akkor ugye ott is vannak.
1: De mit csinál az őr, hogyha ők már sütötték? Tehát gondolj bele, ahhoz, hogy egy malacot süss, ahhoz meg kell tenned egy csomó lépést.
2: Hát be kell vinned a malacot valahogy.
0: Hát de egyébként tényleg?
1: Be kell gyújtanod, az legyen mondjuk egy fél óra, még megrakod, azt nem veszik észre, mert nincs füst. Akkor még fél óra, amíg begyújtod, és már füstöl, de még nem sütsz rajta malacot. Aztán utána rákerül a malac. Tehát itt legalább két óráig valamit csináltak, amiért nem vették őket észre.
2: Na jó, de ez ugyanaz, mint hogy ilyen, mit tudom én, nagyméretű ilyen lapos tévéket is egyesek már kiloptak ilyen műszaki boltokból. Azt is hogy? Tehát,
0: na,
2: hogy
0: ja, igen,
2: hogy
0: azt mondjuk én se értem.
2: Hát itt is, hogy csempészel be egy disznót egy nemzeti múzeum botanikus kertjébe?
0: Hát egy kicsi disznót bele tudsz rakni egy hátizsákba szerintem.
1: Jó, de azért nem kapod fel a füledet, vagy a fejedet.
0: Most mi van? Általában ilyen kis disznókat szoktak.
1: Zsebdisznót, egy ilyen George Clooney-sat.
2: Egy kis mini disznót, egy ilyen nagy hátizsákban.
0: Kicsit szoktak általában, nem.
2: A
0: nagyot azt a, mi az? Disznóvágáson szoktak csinálni a nagyot. A nagyot azt akkor szokták, de amúgy, hogyha így disznót sütnek, akkor azt a picit szokták.
1: Cogi egy kis malackát vittek, zsebdisznót, kis kocát. A lehet csak, hogyha te ott biztonsági őr vagy, akkor mikor kapod föl a fejedet, amikor a japán kert felől hallod, hogy a cseresznyefát vágják? Vagy akkor, amikor ezzel Józsi gyújtsd be a bambuszt, vagy akkor, amikor látod, hogy füstfelhő gomolyok hátulról a gekkó kertből, és a szerencsétlen gekkók szaladnak felét, hogy segítség az élő környezetem.
2: Szerintem valami ilyesmi lehetett, tehát hogy azt vették észre, én úgy tippelek a füstöt, és akkor rohantak, mert lehet azt hitték, hogy valami kigyulladt, valami ég, aztán akkor látták, hogy ja, hát nem legyen csak egy család, bejött grillezni.
1: És a család meg nem kell aggódni, nincsen is semmi gond. Kézben tartjuk a dolgokat. Igen. Nem lesz baj.
2: Igen.
1: Hozzanak tányért.
2: Esetleg egy kis katonát? Megkirálhatjuk a biztonsági őrület.
1: Egyébként, ha már megbüntetnek 100 euróra, azért végig sütheted, nem? Tehát ha már kifizeted, akkor már lecsinálhatod, amit befizettél, nem?
2: Én biztos végig sütném, akkor már, ha elkezdtük, akkor már nem mindegy.
1: Ez olyan, mintha megbüntetnek tilosban parkolásért, a legnagyobb hülye vagy, ha odébb állsz. Tehát akkor már kifizetted a drága helyet, de akkor már parkold le a napodat.
2: Sőt, állj még vissza egy pár sort, pláne, hogy a Kernandás.
0: Igen. Vagy aztán még háromszor megbüntettessenek.
1: Nem, hát mert ugye egy fél malacsal csak nem mész el, nem?
0: Nem, hát szerintem eltávolították őket onnan, tehát hogy nem valószínű, hogy hagyták, hogy megsüssék a malacot, aztán még utána még falatozzanak is a botanikus kertben.
1: De akkor legalább el kell oltanod a tüzetet, körbe kell állnod, és ott lepisüled a botanikus kertben, ahogy azt mondtuk a tábor tüzet.
2: Sőt, közben táncolsz körbe, és nem tudom, bostják népdalokat énekelsz.
0: Ja.
1: Hát ez nagyon kemény, de hatalmas, tehát hogy ebben azért van valami. Amúgy szerintem ezt túl szigorúan veszik már, hogy hol lehet sütögetni, hol nem. Nyilván a természetvédelmi...
0: Hát azért egy botanikus kertben, ahol ritka növények vannak, meg védett növények vannak, azért ne kezdjünk el sütögetni.
1: Hát jó, de a hamu az új születést indít, bizonyos helyeken hagyják, hogy leégjen az erdő, hogy aztán új burjánzon. Hát most nem áll, hát tök természetes dolgot csináltak, nem ilyen nézét, nem ilyen túlfűszerezett, meg porleves csináltak ott, hanem a természet malacát sütötték.
0: Igazából teljesen mindegy, mert az embereknek nem tudsz határt szabni, tehát itt is akárhányszor mondják, hogy nincsen, vagy mi ez, tűzgyújtási tilalom van, akkor is van egy hülye, aki kimegy és tüzet rak.
2: De tehát, hogy akkor nem a szabadban, hanem ott, szabályozott környezetben, a Nemzeti Múzeum botanikus kertjében.
1: Azon gondolkozom most, hogyha kreatív helyen kéne sütögetnem malacot, akkor mit választanék? Tudom, Andi, te egy temetőt, de ott szoktál ilyen vad dolgokat csinálni.
0: Honnan szedte ezt?
1: Hát emlékszem a temetős pisis sztori.
2: Van valami temetői pisis sztori, de ezt emlegeti már.
0: Ja, igen.
1: Na, ugye?
0: Igen, meg egyszer elperecáltam a temetőben.
2: Pisiltél már temetőben, tényleg?
0: Igen, hát de nem tudta, tudatosan.
2: De nem sírra, ugye?
0: Hát nem sírra, hát áll Istennek nem, de hogy... vagy legalábbis remélem, mert annyira közel nem volt az első sír.
2: Elnézést, minden hozzátartozótok.
0: Ami nem, hát véletlen volt, na, teljesen. Tehát, meg egyrészt, meg miért nem zárják le azt a nyomat temetőt?
1: Ali, ha az én sírom van ott, én megengedem. Engedélyt kapsz.
0: Meglocsolom a virágaidat.
1: Majd az agyaggalamra rakok neked egy ilyen

0: papírgurigát, hogy legyen bekészítve valami. Roland, te egy kézilabda meccsen a pálya szélén egy malac sültet?
1: Na, az lenne.
0: Annak lenne hangulat, mint az amerikai focinál, hogy a parkolóban grilleznek, meg barbecue-znak.
2: Egy grillet, hogy grillet.
1: Grillet.
2: És én árnyózom. A rohadt életbe. Na szóval, egy ilyen grillsütőt oda betolni, és akkor úgy, figyelj, szerintem hangulatos lenne. Ott a két kis pad mögött, ott rögtön a zsűriasztal mellett, közel hozzám, ahol ülök, ott simán el tudom képzelni.
0: Én is adnák egy grillet.
2: Figyelj, és akkor aki éppen nincsen pályán, az oda jön, érted? Vesz magának egy szeletet.
0: Nekem meg szinte mindegy, csak legyen tejföl meg sajt. Most azon gondolkozom, hogy hol raknám össze a dolgot, de ha már valahol, akkor én biztosan valamilyen nagyboltban, tehát vagy egy Ocean, vagy egy Tesco, vagy egy Spár, hogy ott megvan minden hozzávaló, ott is van a grillező ízé, csak átöntöm a szenet, és ott begyújtok, és ott elkezdem sütögetni a dolgaimat.
2: Én inkább akkor az IKEA-ban, mert hát most gondolj bele, hát akkor utána le tudsz dőlni, sziasztázni, ott egy csomó kanapé.
0: Földarabolsz egy malmőt, vagy
1: összesen rakod. Ott nem kapsz szenet. Akkor várj, akkor bevásárolsz az Ocean-ba, és átmész az IKEA-ba.
2: Igen, és akkor így, na.
0: És akkor nem, hogy összerakod, összesen rakod, tehát megveszed a malmőt, és akkor darabokba égeted. Rakod össze.
1: Ja, júj. Tényleg, ott még fát se kell vágni, csak a legkisebb alkatrészeket kiválasztani.
0: Amennyi falban van. Na mindegy, de ott meg van virsli, ott meg abból lehet, meg húsgolyót grillezhetsz, vagy süthetsz.
2: Igen, kikérem nyersen, hát hogy olcsóbb is.
3: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Hello Tatabánya, jövünk Kecskéd! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen! Szép jó reggelt mindenkinek! Tücskös bogaras jó reggelt!
3: Tücskös bogaras, az nagyon jó. Igen, csak sáska ne jöjjön, az a rohadna meg az összes ott, ahol van. Szevasztok, szexuális szerdát kívánunk mindenkinek.
2: Ilyen a hangulatunk. Ó, és holnap lesz a csecses csütörtök?
3: Holnap csecses csütörtök.
2: Csecses csütörtök, hogy ezért...
3: Csecses csütörtök, igen. A péntek az meg a pajzán péntek.
2: Jó, jó, jó, örülök, hogy nem a pucérpénteket dobtad be. Fél hét múlt 5 perccel. Nem, az ez csak a pontos idő.
3: Hírszobában fogjuk tartani.
2: Igen?
3: De hát, még Andi nem tudja.
2: Üvegablak van. Na jó, mondjuk annyi,
3: hát,
2: hogy...
3: És az baj.
2: Szerintem tartsuk meg 10 előtt, mert akkor jön a Pisti. Óvatosan, jó? Tehát a megfelelő rovatot a megfelelő helyen kezeljük. Jól van. Na, hát igen, ebben a hangulatban indul a mai reggel. Remélem, hogy ti fittebbek, frissebbek vagytok, de minket most nektek kell felébreszteni. Én olyanban vagyok, de már a kocsiban is olyanban voltam, hogy csináltam dolgokat, és utána nem értettem, mi történt, és át kellett gondolnom, hogy mit csinálok. Tehát, hogy mindent többször kell már átgondolni.
3: Figyelj, nekem a fél életem így zajlik, de igazából nincsen ezzel.
2: Jó, de csak hogy mondjak példát. Konkrétan nem értettem, hogy a klíma az miért nem azt a hőmérsékletet állítja be a kocsiba, amit akarok, pedig én beállítottam, hogy hi, ugye hány nyilván, hogy hideg.
3: Hogy hi? Hogy... Jaj, te! Igen.
2: És de ez frankó, de nem, ez nem egy szó vicc, én beállítottam, hogy ez hideg. Miért nem hideg?
3: Hát mert az high, az angolul a magas.
2: Hát rohadt életbe. Állítottam, hogy jöjjön hideg.
3: Eddig nem jöttél rá?
2: Jó, hát biztos, tehát ez az, hogy ezeket úgy tudod, de hogy ma reggel ezek úgy nem úgy alakulnak, nem úgy jönnek, ahogyan jönniük kéne. A másik ilyen, éjjel elfelejtettem tölteni a telefonomat, tehát menet közben így lemerült.
3: Na, az kellemetlen, tehát így már én is jártam, de ez, az nem egy vidám történet.
2: Na, és akkor fogom a kis kábelemet ott a sötét autóban, bedugom a szivargyújtóba, bedugom a telefonba, de mikor a telefonba bedugom a szivargyújtóból, kihúzom. Nem értem, miért nem tölt. Szóval, hogy így ez majd ilyen nap, nem tudom.
3: Igazából ez egy szerencsétlen szerda akkor neked. Tehát akkor mi tartjuk Andival a szexuális szerda részt? Hú, de hülyén hangzott ez adásba. Na mindegy, szóval, hogy...
2: Meg egy sima szar szerda.
3: Szarda. Ez egy szarda.
2: Ha lenne nyilvános vécém, így hívnám. Pont most, na mindegy, ilyen vicces nevekről pont a műsor előtt értekeztünk. Na, a hallgatók majd bepörgetnek. Figyelj, Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabánya egy jól autózható, hatóság és balesetmentes Pest irányába rengeteg autó halad, mind a két sávban, csak óvatosan, hajrá, bányász. Na, mi van?
3: Hát mi van? Hát este
2: ja, ma jönnek a szovjetszkuja, igrickuja.
3: Szovjetszkuja, igrickuja, az persze, igen.
2: Grossz.
3: Hát reméljük, a végén peszgőt mondtunk, de azért a egyes úton Tata Herceghalom vonal a nagyforgalom Bicske előtt, Spár központ előtt már torlódás, onnantól lassú haladás Herceghalomig, hajrá bányász. Este remélem jobb lesz a játék, mint hétvégén. Hát igen, ebben bízik mindenki. Jön a Grossist Szlován
2: együttese. Ezt akartam, hogy a Grosics valami ilyen lesz.
3: Grosics, az ezt. Grossist Szlován, így van. Kemény meccs lesz, nagyon-nagyon kemény meccs lesz, úgyhogy hát készüljél fel hangulatra. Ezt mondanám mindenkinek.
2: Mm-hmm. Jó, műsor előtt arról is beszélgettünk, hogy miért nincsen itt női csapat. És akkor
3: van,
2: nekem...
3: csak hát nem azon a szinten.
2: Aha, akkor most már nem merjem benyomni a bányarémek névötletet.
3: Hát, az úgy elvernek egyébként.
2: Nem nekem jutott eszembe.
3: Előbb-utóbb...
2: Andi mondta.
3: Drága hölgyek, eddig az van, hogy eddig csak a szépkorúak akarták megverni az áldit. Most a fiatal hölgyek is csatlakozhattak. De lehet, hogy te erre játszol igazából, mert hogy így, ha 40 felé azért, hogy egy nő elverjen, már fizetni kell. Lehet, hogy te ezt ingyen szeretnéd.
2: Jaj, nagyon kemény. Figyelj, anélkül, hogy bármennyire is belemenjek politikai szálakba, mert tényleg nem akarok, de hogy nyilván itt most mennek a mindenféle eljárások, letartóztatások, stb. És ezzel kapcsolatban most...
3: Hát őrizetbevételek egyelőre.
2: Igen, őrizetbevételek. Terítékre került ugye a Petőfi film. És most csak ezzel kapcsolatban én elkezdtem kutatni. Tudod, hogy ez a 7 milliárd forint, amiből forgatták, ez hány millió dollár? Átfordítottam.
3: Nem tudom, ennyire azért nem vagyok jó matekban.
2: Közel 22 millió dollár. Hogy amerikai filmek költségvetését tekintve mit lehetett volna szerinted ebből leforgatni 22 millió dollárból?
3: Na, gondolom, te ennek utána néztél.
2: Na jó, tippeljeteket
3: már. Az az igazság, nem tudom ezt mennyire lehet így összevetni, vagy mennyire érdemes összevetni.
2: Ja, mert igen, itt drágább itt nálunk a büfé.
3: Ja, igen.
2: Na jó, nem
3: több az adó.
2: Érdekes, érdekes gondolatmenet. Vagy én ezen kezdtem elmatekozni, hogy most rá lehet egy ilyen művészeti ágra húzni, hogy most megtudnák az emberek, hogy ez a reggeli műsor is 1 milliárd forint per éves költségvetésen működik. Azért nem olcsó, hogy a Roland bejöjjön, tehát hogy...
3: Hát azért az, hogy magánhelikopterrel járok, igen.
2: Hogy nem. Na mindegy, én ezen kezdtem elszámolni. Már kezdenek támadni rám az emberek.
3: Jó, hát meg is érdemled amúgy, csak mondom neked.
2: Tényleg? Persen kezdtem.
3: Üssétek, üssétek verbálisan, üssétek, igen. Egy kézilabdás csajjal nem éri meg újat húzni, és ilyen ronda jelzővel illetni. Ezt látod? Vanessától meg is kaptad.
2: Egyébként szerintem a kézilabdás lányok a legszebbek a világon.
3: Jó van, próbálj menteni, ez az. De még szerintem fokozd, ez nem volt elég. Most az összes sportoló lánynak bókolj, utána az összes nőnek a világon.
2: Egyébként a sportoló lányok tényleg szépek.
3: Tényleg, igen.
2: Tényleg nagyon szépek. Na jó, figyelj, nem csak annyi, hogy elkezdtem számolgatni, hogy mi hogyan működik. A Borat című film, az 18 millió dollár volt.
3: Na jó, hát ott mondjuk azért, igen, tehát ott nagyon látványos dolgok nem voltak, ott az maga a személyiség vitte el, ugye?
2: Akkor például a Whiplash, ami szerintem egy zseniális film, és az alkotónak a nagy vágya volt, ugyanaz készítette, aki a Kaliforniai álmot, nagyszabású nagy színészekkel, az 3,3 millió dollár. Akkor a Fűrész, van abból 1,2 millió dollárért is, meg 13-ért, de mondok még egyet, amit többen tudnak, a Rocky például 1 millió dollár. 22 Rockyt ki lehetett volna hozni.
3: Na jó, de hát ez mikor volt 1 millió, tudod? Tehát az meg már nagyon sok éve volt, szóval, hogy most valami, tehát olyat kellene, ami mondjuk abban az évben készült, de hát figyelj, az a baj, hogy én ennyi pénzt elképzelni nem tudok, mindegy, hogy forintba, vagy dollárba, vagy lejben, vagy miben számolod, tök mindegy.
2: Jó, hát megnézem az évet is.
3: Ez a felfoghatatlan kategória számomra. De jó van, amíg te itt mindenféle film büdzséket nézel.
2: De ez nem érdekes amúgy, mert ez engem annyira elkezdett érdekelni, hogy mit miből lehet kihozni, ez hülyeség ilyenen gondolkozni? Fogadjuk el, hogy művészet és annyi?
3: Hát figyelj, ezen gondolkozzon a NAV. Ők gondolkoznak is szerintem.
2: Jó, mert hoztam most abból az évből is, itt van...
3: Na mi akkor mondjál egy-két példát.
2: Hát vagy a közel év, tehát hogy évtizedből mondtam. Vadászat, az a baj, ezeket nem láttuk. Jó, menjél tovább, én keresek.
3: Jó van, na én közben nézem, hogy az M1-esen már most valóban az élőtérkép alapján erős a forgalom Herceghalomtól a főváros felé, illetve azt látom, hogy picit ott Almásfűzítőnél is erősödik a forgalom. Hát lehet, hogy dolgoznak, mert ott azért már az elmúlt egy-két napban is ezt láttuk. Írjatok, hogy ott mi a helyzet az 1-es főúton, mert ott láttunk erősebb forgalmat az elmúlt napokban is. Egyelőre ez az, amit az utak kapcsán meg tudunk osztani veletek. Nem jó kézilabdástól lányjal veszekedni, bármit vág hozzá, de eltalál. Na, szóval jó, azért...
2: Bár attól függ, melyik csapatban, nem?
3: Tehát, hát azért figyelj, szerintem aki több évet kézilabdázik, az el fog találni.
2: Nézem közben.
3: Téged el is lehet.
2: Láthatatlan ember, na az például egy ikonikus film, és 144 millió dollárt hozott egyébként a film, 7 millióból forgatták, a Petőfi 22 millió.
3: Na, de mondom, én az a baj, hogy a láthatatlan ember az nekem, az meg mi kerül pénzbe, még csak látni se lehet. Mondom, az nekem egy regény, viszont annak nagyon-nagyon szerettem.
2: Na jó, oké, csak ezen elkezdtem. A Vadászat film mekkora, azt mondja Kristóf, lehet, hogy ezt meg kéne akkor nézni. Jó van, na, csak ennyi, hogy matekozgattam, vagy számolgattam, ezt nehéz lesz megvédeni, de oké, rendben.
3: Hát ez nem is a mi dolgunk. Majd
2: ez igaz.
3: Az illetékes nyilván megpróbálja. Na, ami a mi dolgunk, az, hogy hozzunk nektek jobbnál jobb témákat, így a mai műsorban is, és ezért nagyon érdekes dolgokba nyúlunk bele. Az egyik egészen zircik, ott még hallgatnak is minket, úgyhogy még lehet, hogy helyieket is így el tudunk kérni. A helyi Reguli Antal német nemzetiségi nyelvoktató általános iskolában kissé szabadosan öltözködnek a tanulók. Hát főleg a lányok, mondjuk tegye fel a kezét, aki ezen meglepődött. Úgyhogy a vezetőség javaslatot tett mindenféle szabályzatra. Tehát leginkább arra, hogy hogyan szabadna megjelenni az iskolában.
2: És hát nyilván ezt a diákok nem fogadják túl nagy szeretettel. Elkezdtem kutatni amúgy a témában, mert ugye az már volt nálunk téma, hogy hogyan lehetne mondjuk egységesen öltözni. Itt nálatok egyébként több iskolában is van az, hogy minek hívják ezt a közös ruhát, amikor mindenki úgy van fölöltözve, ahogyan egyik.
3: Nem, szerintem ez nincs sok iskolában.
2: Nincs, csak ünnepi ruhában van?
3: Egyet se tudok.
2: Hát mindig, amikor itt ilyen ünnepség van, akkor olyan
3: hát
2: szép egyenruhában mennek.
3: De az csak ünnepélyekre van, igen.
2: Az akkor nincsen itt olyan, hogy abba kell menni?
3: Egyenruha nincs szerintem. Én egyetlen iskolában.
2: Egyenruha ellenes vagy? Mert egyébként az én fiatal koromat, ha lett volna, megsegítette volna, vagy megkönnyítette volna, nekem segített volna.
3: Azt hiszem, hogy elsősök voltunk, akkor még talán volt valamiféle ilyen iskola köpeny, de egyébként az iskola köpeny az merénylet az emberi közizdés ellen, abban a nylon anyagból tudott, tehát, hogy beizzadsz, minden bajod van. Alapvetően én nem vagyok egyenruha ellenes.
2: Csak engem cikiztek, hogy kínai boltból vannak ruháim. Ma meg egyébként a karszonkóma is onnan öltözik, és menő. Tehát, hogy szerintem egy rossz generációba öltöztem, vagy születtem.
3: Hát, na jó, de hát azért a Carson Coma ilyen alterkörökbe menő csak, tehát hogy gyerekek körülbelül nem annyira.
2: Meg hogy nem ér le a bokádig a nadrágod, mert magas vagyok, és akkoriban nem voltak olyan menő long nadrágok, mint ma. Lett volna ilyen univerzális ruhám, akkor nem cikiztek volna. Tehát nekem szerintem segített volna.
3: Amúgy igen, tehát hogy ez az előnye mindenféleképpen megvan az egyenruhának, hogy nincs ez a gúnyolódás, hogy rajtad olcsó ruha van, nem jó ruha van, nem divatos, stb. De mondom, én itt az iskola köpenyen túllépnék, tehát hogy az jó. Egyenruha kérdése.
2: De már ezt el tudnám fogadni, tehát ezt még el tudnám fogadni, azt már nem, hogy nem festettem a körmöm.
3: Ugye?
2: Azért, ott már baj. De és
3: ha
2: akkor
3: ma lennél gimnazista lány, vagy általános iskola felsőtagozatos kislány, akkor igen, úgyhogy ott egy kicsit így áll a bál, ezt fogjuk egy picit körbejárni, illetve, hát ahogy tegnap elindultunk, megyünk tovább azon az úton, tegnap itt már a pénzkérdésig eljutottunk, mennyi pénz számít normálisnak a bankszámlán, ekkora tartalékot tartanak ideálisnak a szakértők, nem tudom, magyar szakértők, vagy külföldiek, mert
2: ez egy német kutatás, viszont hát van egy idealizált verziója, és van egy emberi szintre lehúzott verziója, mert ugye itt nyilván átlagokat tudtak megvizsgálni, és azt ők is belátják, hogy a nagyon durván magas bankszámlák eléggé félrehúzzák az átlagot. Tehát van egy olyanom, ami az átlagból kiszámított matematikai ideális, tehát hogy megmondják, hogy mennyinek kéne lennie matematikailag a mi számlánkon, meg van egy olyan, hogy a valóságban, és hozok majd számokat, amik állítólag különböző életkorokban a szükséges tartalékok. Tehát meg fogom mondani, hogy 20 évesen mennyi kéne legyen a bankszámládon, hogy nyugodt legyél.
3: Igen, legalábbis németek szerint. Na aztán akkor majd itt körbejárjuk, hogy vajon itt Magyarországon. Ez mi lenne az ideális? Hát és mi a rögvalóság?
2: Ugyanez, ami náluk euróban, ez nálunk működik forintban. Tehát, hogyha ők azt mondják, hogy 2000 euró, az nálunk 2000 forint, és helyben vagyunk.
3: És ezzel meg is határozta, hogy átlagos magyar egyetemista félretett pénzét.
2: Hú, hallod, ha én arra visszaemlékszem. Na jó, megbeszéljük majd azokat a korokat is, de megvan a mi életkorunkra is, hogy mennyinek kéne lenni a számlánkon. Majd megnézzük, hogy van-e annyi.
3: Na, úgyhogy akkor ezt a pénzkérdést is alaposan körbejárjuk. Itt majd számítunk rátok azért ezernel, mert nyilván azért ez egy ilyen interaktív téma.
2: Igen, persze... tehát mondunk egy számot, és addig kell felutalni a számlánkat, hogy a műsor végére elérjük az összeget.
3: Így van, pontosan így értettem én is. Na, nyilván aki megmeri írni, vagy meg akarja írni, nem is kell konkrét összegeket, csak tényleg a véleményekre leszünk majd itt erőteljesen kíváncsiak. Úgyhogy ez a kettő, ami biztos, hogy érkezik. Meg hát ugye szerda van, úgyhogy mit dob a zenegép rovatunk az érkezik, majd valamelyik témához kapcsolódóan.
2: Szintis szerda. Szintis. Legyen valami szintis dal, valami nagyon, amilyen bugyuta szintetizátoros.
3: Bugyuta szintis. Hát figyelj, nem tudom, nekem egy a szinti pop irányba, vagy ilyen depes módosat próbálhatnánk kiratni vele.
2: Jaj, te jó zenét akarsz csinálni.
3: Hát, eszembe jutott. Igen, nem tudom, a depes módot mennyire tudnál.
2: Én ezt szeretem.
3: Én is, csak hogy lemásolni a zenegép, tehát az AI mennyire
2: tudná. Szerintem elég ikonikus ahhoz, hogy megoldja.
3: Szerintem is.
2: Ákos is ezt csinálta, csak AI nélkül.
3: Örülök, hogy te mondtad ki. Na, szóval, és azt gondolom, hogy talán ez az egyenruha kérdés, vagy ez a betiltott haspóló, stb.
2: Ez hát legyen?
3: Azt gondolom, hogy az egy jó téma lehet egy ilyen dalhoz. Úgyhogy ezt úgy érezné talán az AI. Na, úgyhogy ezek várnak rátok, mi meg számítunk rátok folyamatosan. Ma reggel készítettünk fantasztikus fotót, és nem tudom, hogy felkerült-e, ha nem, akkor mindenképpen lessétek a Facebook meg Insta oldalunkat, mert hamarosan csodálatos fotográfia kerül fel a stábról.
2: Igen, 11 fok van, meleg lesz, ja, és nagyon klassz a hold. Én tegnap este úgy készültem a mai műsorra a jegyzetekkel, hogy kiültem a teraszra és néztem a holdat. Nagyon nagy, nagyon közel van, nagyon kerek. Tehát ha még látjátok most, akkor nézzétek meg, ha nem, akkor este nézzétek a holdat és gondoljatok rám.
3: Igen, felkerült a fotó, úgyhogy meg lehet lesni. Azt is.
2: Nevezzétek meg, ki kicsoda a képem.
3: Igen. Figyelj, viszont stratégiailag elrontottunk valamit, mert pont kitakarom a fejemmel az Andi fenekét.
2: A csodába is újra fotózzuk, jó? És akkor jönnek a képek még. Nézzetek, kövessetek be egyéb tartalmakért, minket fizetős tartalmakért a Facebookon.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Plazma adóhősök, figyelem! Figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra! A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár.
4: Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen
3: 96 ezer forintot zsebelhetsz be.
4: Csapd le te is a szeptemberi időpontokra!
3: A plazmacenter.hu oldalon szeretettel várunk!
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsasar.hu weboldalon.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
8: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Szigorították a megkülönböztető jelzések használatának szabályait. Harry Potter világát idéző oktatási segédlet készült Pécsen. Johann János prímás és zenekara ad koncertet Oroszlányban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza, derül ki a Magyar Közlöny kedd este megjelent számából. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja. Az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát, megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését, a hatóság pedig legfeljebb 2 alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra. Engedélyhez kötött a megkülönböztető jelzés használata a Sándor Palota, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, valamint a Honvédelmi és a Külügyi Tárca kiemelt államértekű feladatokra használt meghatározott járművein. A korábban engedély nélkül használt jelzésekre 60 napon belül kell engedélyt kérni. Harry Potter világán keresztül igyekszik közelebb hozni a kémia világát a 7. és 8. osztályos diákokhoz. Az a rendhagyó oktatási segédlet, amely a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának gondozásában jelent meg, közölte a Baranyai Felsőoktatási Intézmény a közösségi oldalán. A Mutáns Mumus Titka Kalandos Kémia című könyvet a napokban egy rendhagyó kémia óra keretében a PTE Pécsi Gyakorló Iskolájának tanulói már megismerhették. A könyv a 7. és 8. osztályos kémia tananyagának jelentős részét dolgozza fel, egy a Harry Potter univerzum által inspirált történetbe ágyazva. A történet főhőse egy Pécsen született diák, akinek egy a Roxfordban elszabadult mutáns mumus ellen kell megfelelő elixírt készítenie. A kaland előre haladtával az olvasók a kémiai ismereteket is lépésről lépésre sajátíthatják el. A segédlet ingyenesen hozzáférhető a Pécsi Egyetemi Archívum oldaláról. Várnak minden érdeklődőt az esztergomi Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola ünnepi hangversenyére, amelyet a Zene Világnapja alkalmából rendez meg október 1-én csütörtökön 17 órai kezdettel a Zeneiskola Reményi Károly hangverseny termében. Fellépnek a zeneiskola művésztanárai, a belépés ingyenes, adományokat köszönettel fogadnak. Az idősek világnapja alkalmából Johann János prímás és zenekara ad koncertet Oroszlányban. Október 2-án pénteken este 7 órakor kezdődik a program a Bányász Klubban, a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a www.bluehill.hu oldalon tudnak megtenni.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, és megyénkbe csapadékot sem jósolnak, a szél élénk lesz több helyen is, 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7.05. Szuszogós szerdát mindenkinek.
3: Szuszogós szerda. Az előző órában még szexuális szerda volt, csak úgy mondom, de hát...
2: Hát milyenkor fordul vissza az ember, és alszik még egy kicsit, nem? Kis kifli, nagy kifli, I.S. Roland?
3: És Rédl Ádám?
2: Ez
3: nagyon érdekesen vette ki magát, Ádi, csak úgy mondom
2: neked. Volt egy vessző. Már hogy nem olyan vessző. Nem. Nem olyan vessző.
3: Ebből már jól nem jövünk ki.
2: Á,
3: én úgy érzem. Na, szevasztok, elindítjuk ezt a napot. Kinek hogy indul így a hét közepe? Hogy bírjátok erővel, energiával? Az idő jó, tehát, hogy minden adott ahhoz, hogy szép napunk legyen.
2: Jó nap lesz ez amúgy,
3: igen,
2: szerintem.
3: Leszámítva, hogy az előző hétvége már messze van, a következő meg még.
2: Ez is igaz, de hogyha meg onnan közelíted meg a dolgot, hogy már több ment el a munkahétből, mint amennyi előttünk van, feltéve, hogy valaki nem 8-kor kezd,
3: akkor igen, ja, jó, ez igaz. De egyébként az emberek többsége az, tudod, még nem dolgozik. Tehát a reggeles műszak, igen.
2: Igen, rájöttem, hogy hülyeséget mondok. Mert ha belegondolsz, akkor a szerda most kezdődik, és az 3 nap még. De nem baj, ha nem gondoltok amögé, amit mondok, akkor egészen jókat gondolok.
3: Igen, csak a tartalmát ne nagyon firtassátok.
2: Nem, a tartalomba nem szabad belemenni, a forma, az számít.
3: Az, hogy milyen szépen beszélünk.
2: Pontosan.
3: Igen. Na, nézem közben, hogy mi a helyzet az utakon, hogy mennyire szépen lehet például haladni. Ugye azt már mondtuk nektek, hogy az M1-esen azért ott Herceghalom térségétől a főváros felé igencsak erőteljes a forgalom, ott valóban szakaszos lassulásra kell készülni, és azt látom, hogy ott azon a szakaszon az 1-es főút sem könnyű, úgyhogy kitartás a főváros felé haladóknak. Egyébként mindenhol máshol most még szerintem egészen ember a helyzet. Azt látom, hogy itt a településeken belül is környén erőteljesebb a forgalom, ahogy ezt már említettem korábban az 1-es főúton Almásfűzítőnél, Dorog-Esztergom, Tata, Tatabánya most még nyugisnak tűnik.
2: Meg egyébként, ami még fontos és hasznos, hogy a mai napon nagyon meleg lesz, de még nagyjából ebben a 2 hétben. És én minden nap meghallgatom itt a grafikusunktól, a Tomitól, hogy mennyire nem akarja, hogy hideg legyen, meg mennyire nem várja igazából azt, hogy itt most beköszönjön az ősz. Akkor a Kitty tegnap fotózta magát, hogy mivel késik az ősz, ezért még van idő napozni. Szerintem örüljünk annak, hogy ez most ilyen jó. Tehát ezt azért ki lehet használni, ki lehet ülni a teraszra, lehet hintaszékezni, mit lehet ilyenkor jó időben lehet kint zsonglőrködni.
3: Apa, mindenkinek ez jutott eszébe, hogy ne, persze a zsonglőrködés, az evidens.
2: De hogy azért ez szerintem egy élvezhető helyzet. Mondtam a Nyerki Tominak, hogyha azt akarja, hogy egész télen meleg legyen, akkor még így a Földnek a globális felmelegedés irányába tehet egyet-kettőt, de alapjáraton már szerintem így is elrontottuk annyira, hogy szerintem a következő egy hónapban még jó időnk lesz.
3: Egyébként télen is jó idő van, csak nem itt. Tehát, hogy azt kell tenni, hogy akkor el kell utazni egy egzotikus országba.
2: Ja, tehát hogy akkor te országot váltanál egy évszakra, és akkor utána vissza?
3: Ez nekem gyerekkori álmom, igen. Csak az a baj, hogy nincs ennyi szabim. Szóval meg ezzel így van nagyjából mindenki. Ja, meg mondjuk pénz is kellene hozzá. De hogy igen, tehát hogy mondjuk így október végén fölül az ember a repülőre, elrepül egy olyan helyre, akár a Karib térségbe, akár mondjuk Ázsián belül is vannak ilyen helyek, ahol nagyon jó idő van, és akkor ott van mondjuk ilyen februárig. Márciusig aztán visszajön.
2: Te ilyen gólya lelkű vagy.
3: Hát legalább a lelkem legyen az, ha már a lábam hossza az nagyon nem egyezik a gólyáikkal. Okay.
2: Viszont a mai napon annyi minden jó dolog történt a korábbi években. Nem tudom, mennyire böngészted vagy nézted át a listát, de hogy szerintem valahogy ez a szeptember 30-a ilyen bűvös, mágikus, tök jó dolgok kötődnek ehhez a naphoz, úgyhogy nézzük már meg az év 273. napját.
3: Jeromosok, tessék ünnepelni, névnapotok van. Egyébként ünnepelnek a Honoriusok, az Izménék, a Norinák, a Sofik. Az egyébként egyre gyakoribb név a Sofi.
2: Sofi?
3: Sofia, szép név.
2: Jobb, mint az Izméne.
3: Miért nincsen azzal baj az Izménével, vagy a Jeronimával?
2: Ismersz?
3: Persze, hogy ne, többet is, de ahogy is egyet se ismerem.
2: Na ez az, de híres születésnaposokból is van bőven. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy ki az a Hugonnai Vilma, de ami izgi, ő az első magyar orvos nő. Zürichben szerezte meg a diplomát, 1847-ben ezen a napon született.
3: Benedek Elek szintén ezen a napon született, 1859-ben a nagy meseíró.
2: Aztán megszületett William Wrigley Jr., ő a rágógumi király. Egy érdekesség, hogy ő eredetileg szappant és sütőport árult, és képzeld el, akinek eladott ilyet, annak adott mellé ajándékba rágógumit. De a kísérő termék az később népszerűbb lett, mint maga az, amit alapból árusított.
3: Monica Bellucci, 1964-es születésű, az olasz színésznő és modell.
2: Aztán Max Verstappen, 97-es, jó arc, nagyon holland Forma 1-es pilóta, egyelőre azt hiszem négyszeres világbajnok talán.
3: Igen, és hát idén nem is lesz többszörös. Aztán nézzük, hogy mi mindent bemutatták. A varázs fuvolát Bécsben 1791-ben.
2: Maga Mozart volt ez, aki karmesterkedett ott a bagázs élén. Aztán Franciaországban bevezettek egy új szabadalmat, ez amúgy király. Képzeld el, hogy a gyorsabb autókat kötelező gyorsabb autórendszámmal látták el. Ez úgy nézett ki a korabeli rendelet szerint, hogy a 30 km/h gyorsabban száguldó járműveken elől és hátul is kellett legyen rendszámtábla. Milyen lenne ez ma?
3: Hát kicsit nagyobb tempónál kellene.
2: Tehát, hogy ezért hol raknád rá? Tehát mi legyen az, ami egy választóvonal legyen, hogy lásd, hogy az gyorsabb a 130, tehát az illegálisan gyorsan menőké legyen az, vagy csak simán mondjuk legyen egy ilyen 100 környék.
3: Nem, az extrém gyors, 180-nál inkább, tehát aki a fölött szeret száguldozni, arra tennék inkább egy ilyet. 1901-ben történt mindez. Uh-huh. Aztán autóbalesetben elhunyt James Dean, ugye ez egy ilyen legendás baleset, hogy ő annó a Porsche-jával ilyen halálos balesetet szenvedett. Három nagy mozifilmje volt csak, de hogy mégis ilyen popkulturális ikonná vált. 1955-ben történt.
2: 1960-ban ezen a napon indult a Flintstones, vagyis a Frédi és Béni című sorozat, ami egyébként nagyon kultikus lett Magyarországon is, még a külföldiek is csodájára jártak a mi rímhányó romhányinknak, mert ugye ez nálunk rímelt.
3: Igen, 2008-ban átadták a Megyeri hidat Budapesten.
2: És egy szomorú dolog is köt ide, 2013-ban ugyanis ezen a napon zárták be a budapesti Vidámparkot. Én emlékszem, hogy előtte a héten még volt mindenféle ilyen nagy Vidámpark látogató túra, azt hiszem én is voltam valamikor még a bezárás előtt, azt ott még nagyon megnyomták. Szerintem azóta is hiányzik Magyarországnak egy jó Vidámpark.
3: Aztán kigördült a gyárból az első Boeing 747-es.
2: Az gördül, nem? Az kiröppen?
3: Szerintem a gyárból még csak gördül 1968-ban, és egyébként tele vagyunk mindenféle világnapokkal is.
2: Nem kevés van belőle. Például hadd emeljem ki a fordítás nemzetközi napját, amit ma ünneplünk. Egyébként szerintem a feleségem ünnepli is fordító tolmács.
3: Aztán az iskolatej világnapja van még ilyen, hogy iskolatej? Szerintem nem nagyon.
2: Van. Hát most annak számít-e vagy nem, ugye anyusom vidéken tanítónő, és náluk van, csak már olyan, mint az almalé, tehát hogy ilyen kis dobozban van.
3: Tehát már
2: vizezik
3: azt is.
2: Pontosan, igen. És szívószállal lehet iszogatni, és az van, hogy egy csomó gyerek nem kéri. Képzeld el, nem isznek szomorú. Ezek tejet. Nem
3: nagyon isznek. Szomorú ez a történet. Aztán a podcastok nemzetközi napja van. El is morzsoltam egy köncsepet, de csak egyet.
2: Podcastok vagy?
3: Podcastok.
2: Az nekem.
3: Hát de így van leírva, hogy podcastok, azért magyarosan már. Mondtam.
2: Jó, és a népmese napja Magyarországon, nyilván Benedekelek születésnapja miatt.
3: Így van, magyarok vagyunk, nem ugye Király Lilát idézve, és a helyi önkormányzatok napja is van, ezt ünnepeljék a polgármesteri hivatalokban.
2: De mi ezt hogyan ünnepeljük? Menjünk be ma ügyet intézni?
3: Körülbelül.
2: Jó, nekem tetszik a dolog. Ugye, sok minden van? Tehát így a 30-a, szeptember 30-a valahogy így megihleti az embereket szerintem.
3: Bele kellett zsúfolni még nagyon sok mindent ebbe a hónapba, mert aztán utána már itt az október, nálunk pedig mi az, ami következik? Hát természetesen a horoszkóp, úgyhogy nem sokára hozzuk a csillagok üzeneteit, ha üzennétek, akár útinfó kapcsán, vagy csak úgy, SMS és Viber számunk 0620-978-9785.
2: Most amúgy megdöbbentem, én azt hittem lesz 31-dik, és holnap már október.
3: Igen, mert hogy a szeptember az 30 napos van, ez a rossz hírem, majd az október.
2: Az újakat, hogy így a új hegy meg csomó.
3: Nem, én azt sose tudtam, én azt tudom, hogy az október 31 napos, a szeptember meg 30.
2: Ha!
0: Ne a főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgen!

0: Rossz Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: 4-8 után 4 perccel Roland megfejti a jövőt.
2: Meg. Hát mondjuk így nem tudom előbb a tigdeniékét, aki összetöri a kocsiját. Aztán ki volt még, a szakás Geri volt, neki meg más megy át a szerelméhez. Hát Gerikén van egy rossz hírem, ott nem csak beszélgetni fognak. Na mindegy. Kedves Kosma, valaki pont akkor kér tőled segítséget, amikor már mással foglalkoznál, mégis jól jössz ki a helyzetből. Este válasz valami egyszerű programot, mert most a túl sok inger inkább fárasztana.
1: Bika, egy régen halogatott vásárlás vagy kisebb kiadás ma végre értelmet nyerhet, de csak akkor dönts, ha tényleg szükséged van rá. Egy váratlan dicséret meglepően sokáig veled marad.
2: Ma különösen jól érzed, kedves ikrek, mikor kell megszólalni, és mikor jobb csak figyelni. Aha. Ez alól egyedül az ádja kivétel.
1: Igen.
2: Egy rövid beszélgetésből olyan információt szedhetsz össze, ami később még jól jön.
1: Rák, rákkendról lesz a napod, valami otthoni apróság bosszantani kezdhet, és most tényleg érdemes rögtön megoldani, és nem kerülgetni a dolgot. Délután egy ismerős gesztus visszahozhat egy régi kellemes emléket, melynek örülni fogsz.
2: Ma ne te akard mindenáron vinni a sót, kedves oroszlán, mert valaki más meglepően jó ötlettel állhat elő. Ha teret adsz neki, a végén még te járhatsz a legjobban.
1: Szűz, egy félbehagyott ügy ma újra előkerül, de most sokkal gyorsabban végzel vele, mint gondolnád. Este érdemes kicsit rendet rakni magad körül, mert a káosz most szokatlanul idegesíteni fog.
2: Ma egy spontán program sokkal jobban sikerülhet, mint bármi, amit előre megszerveztél, kedves mérleg. Ne ragaszkodj minden részlethez, mert épp az eltérés adja majd a nap legjobb pillanatát.
1: Skorpió, valaki ma próbára teheti a türelmedet egy furcsa megjegyzéssel vagy egy késéssel. Ne reagálj azonnal, mert néhány perc múlva egészen más fényben látod majd a helyzetet.
2: Kedves nyilas jegyű, ma kedvet támadhat valami olyasmihez, amit hónapok óta nem csináltál, lehet az sport, vagy akár egy régi hobbi. Kövesd ezt az impulzust, mert több energiát ad, mint várnád.
1: Bak, egy munkahelyi vagy pénzügyi részlet ma külön figyelmet kér, és most pontosság. A pontosság a kulcsszó. Ez tényleg számít. Cserébe estére jó érzés lesz látni, hogy valami teljesen lezárul.
2: Ma valaki egy szokatlan ötlettel keresheti meg a vízöntőt. Ezt elsőre talán túl merésznek érzed, de ne mondj rá rögtön nemet, mert lehet benne valami, amit érdemes tovább gondolni.
1: A halaknál pedig a nosztalgiát szeretném kiemelni a mai napon. Jót fog tenni, engedd meg magadnak, hogy egy pár percig merengsz a múlton, mert utána sokkal könnyebben folytathatod a napodat. Ahogy a most Roland folytatja, elmondja mi a téma, én pedig éltetem a zseniális hűtőnket, ami jégkását csinált a kólámból, tök menő.
2: Kissé szabadosan öltözködnek a diákok. Háborogni fogunk, konzervatívak leszünk. Na jó, nem biztos.
1: Tényleg, én leszek a konzervatív, te leszel a laza, vagy hogy?
2: Ezt majd

0: aktuáriájában.
1: Na hát ebből látszik, hogy hármunk közül ki az, aki a legtöbb operát hallotta már életében. Hát
0: egyébként nekem ugye a nagypapám testvére a leghíresebb operaénekes a magyarok közül, a Réti József. Úgyhogy ebben otthonosan mozgok. Hát nézzük, milyen borzadályt alkotott itt nekünk az AI. Ez szerintem nagyon ütős lesz. Ilyet még nem hallott el a Forrás Rádióban is. Hát csak akkor merjük játszani, hogyha a Zimmerer Tomi zenei szerkesztőnk szabadságon van. Mutatom.

0: borult szivar végét.
1: Hát ez zseniális.
0: Ez brilliáns. Hát ez műalkotása javából.
1: Nagyon büszkék vagyunk az AI-ra. Igen, tetszik Zsókának is, ő is írta.
0: Ez volt a morális vihar, a zirci házirendés, a haspóló áriája, ha így tetszik. Hú, gyerekek! Na, azért mi művertek is leszünk itt.
1: Hát, azért gyerekek.
0: Művészetet is képviselünk.
1: Nem mindegy, hogy morális vihar vagy orális vihar.
0: Igen, igen. Nekem is mi volt a Szigornál, a harmadik már zirci szivarnak hangzott, de...
1: Kicsit igen, de... De figyelj, nagyon, nagyon keményen, tényleg működött a promptod. Azt kell mondjam, zseniálisan, és egy újabb stílus, amit kipipálhatunk, hogy nagyon-nagyon le tudja venni az AI.
0: Azt mennyi esős, imádják a hallgatóink, ezt ugye, lehet, hogy bevesszük állandó dalnak.
1: Ugye, hát az azért erős lenne, de ugye, ilyen volt, mi volt eddig a mulatos, azt nagyon tudja, a hip-hopot is nagyon
0: punkban
1: tudja.
0: Is jó.
1: Igen, a punk zene, az is nagyon megy. Na egyébként még egy punk tényleg.

0: meg. Hogy az nem jutott eszembe, egy ilyen lázadó, tehát hogy a szabályozás ellen lázadó punk dalt. Hát pedig annyira adná magát.
1: Punk pant?
0: A punk pant, igen. Az, nagy, az nagyon, az nagyon.
1: Akarod, hogy a következő blokk elejére, amikor jön az Andi, meglepjük egy punk dallal?
0: Jó, lepjük meg. Amúgy is úgy illik hozzá.
1: Jó, és témánk is lesz. Egy kicsit a pénzről beszélünk. Ezen a héten, ami nekem nagyon tetszik, hogy így kvázi végigvisz minket egy témafonal. Nem tudom, hogy holnap is tudjuk-e folytatni, de emlékszel még, honnan indítottuk az egészet hétfőn?
0: Fogalmam nincs, már rég elvesztettem a fonalat.
1: Az de... biztos, hogy most ott tartunk, hogy a pénzről fogunk egy kicsit beszélgetni, mert találtam egy német kutatást, ami azzal foglalkozik, hogy mennyi pénz kéne, hogy legyen a bankszámlánkon, és különböző életkorokra is lebontja, hogy biztonságban éljünk.
0: Na, hát tegye fel a kezét, aki így érzi, hogy ő ennek megfelel.
1: És az a jó benne, hogy nem egy teljesen földtől elszakadt dolog, tehát azt is figyelembe veszi, hogy az ő számítása az átlagokra megy rá, és hogy az átlagot néhány milliárdos eléggé komolyan felhúzza, tehát hogy egy picit észszerűsít is rajta. Hát nyilván német, tehát hogy majd azért itt is okosan kell viselkednünk, és átszámolnunk a magyar dolgokat, de nekem lesz egy olyan érzésem, sőt már van is, hogy nincsen nekünk ennyi pénzünk, mint amiben itt megnyugodhatnánk.
0: Hát a németek szerint, tehát annyi szerintem sincs. Na, akkor hozzuk ezt, és akkor még gyorsan egy ilyen punk verziót összedobunk. Egy ilyen a szabályozás ellen lázadó diákok szemszögéből megfogalmazott punk nóta, akkor ezzel nyitjuk majd a következő megszólalást.

0: Kívánok magam mindenkinek, 8:30 múlt 7 perccel itt a Forrás Rádió ébresztő kommandója. Benne az Andi, meg a Roland, hello, meg az Ádi.
1: Igen, ez a reggeletek.
0: Így. Juhúj! Asta!
1: Ébresztő kommandó.
0: Egyszerűen.
2: Felhívnám a figyelmet, mint ahogy szoktam, hogy még nincsen csütörtök.
0: De ez jó volt.
2: És ez nem az a rovat.
0: Ez jó volt. Nem szeretem, Andi, amikor így csütörtököt mondasz.
1: Én neked nem is meséltem még el a használt végbélkúpos szóviccet.
0: Ezt akarod a ma csatlakozóknak, vagy majd később inkább?
2: Azt majd hagyd meg csütörtökre.
0: Jó, csütörtökre adjuk. Figyelj, az van, hogy itt az előbb az opera az nagyon nagy sikert aratott, rengeteg SMS jött a hallgatóktól, imádták, tudom, te nem vagy
2: gondolom
0: a műfaj kedvelője, de Rolandnak eszébe jutott még egy dolog a pántról, a punk. És arra gondolt, hogy lázadjunk még egyet veled.
2: Jó.
1: Igen, mert hogy ugye adja magát, hogy egy ilyen szabályozás, fiatalokat igen próbálnak meg keretek közé szorítani, na akkor szólaltassanak meg ők is, úgyhogy a fiatalok szemszögéből megírt lázadó punk nóta jön itt a zirci szabályozás kapcsán.
0: Tehát ez lesz a zirciek himnusza, az indulója, ezzel mehetnek a diákok majd tüntetni. Jó? Mutatom.

0: akarnak, hogy jó pénzért eladjuk nektek szívesen.
1: Legyen ez a cím, hogy a Mina Punk. Mit szólsz? De egyébként de imádom ezt az üzenetet is, figyelj, Kristóftól már most rávert a Hooligans életműre.

0: ezért nem csöbes is volt, de én a Papszabival is el tudom ezt képzelni.
1: Igen, mondom, nekem meg fish, nekem nagyon fishes, tehát nekem az ő stílusok ugrat be így elsőre.
0: Valószínűleg ezekből merít egyébként az AI, mert ugye itt megnézegeti a magyar művészeket.
1: Igen, hát nem volt klasszik punk, tehát hogy én azért régen sok punk zenét hallgattam, ennyire változatosan egy punk zenekar se fogalmaz.
0: Túl sok volt az akkord?
1: Egyrészt, másrészt megmondom a megfogalmazás, a szókincs.
0: Jó, akkor nyúljunk bele inkább a pénztárcánkba, mert képzétek el, hogy itt van egy német kutatás, ez a téma már így végigmegy ezen a hetünkön, és messziről indultunk, de most megérkezünk erre a pontra is benne. Talán a szülőktől jöttünk, a helikopter szülőktől, az volt tegnap, ahova meg eljutottunk valamilyen szülőktől. Tehát, hogy így megyünk végig, és oda jutottunk, hogy ez azért egy kicsit durva, hogy mennyire flexelnek egyesek a Facebook alapján olyan dolgokkal, amik igazából nincsenek is meg a háttérben. Sokszor ez pénz, sokszor ez anyagi vonal. És én megtaláltam egy kutatást, a németek kimutatták, hogy mennyi pénz kell, hogy legyen a bankszámlánkon ahhoz, hogy biztonságban éljünk és létezzünk, és ezt lebontották különböző életszakaszokra, tehát életkor alapján írják, hogy mennyi pénzre volna szükségünk ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat.
1: Azt mondják, hogy nem az a cél, hogy minél több pénz álljon a folyószámlán, nekem az.
2: Hát mondjuk, tehát, az, igen, az jó lenne.
1: Attól még szerintem ez lehet egy jó cél, hanem hogy legyen rajta annyi, ami a mindennapi kiadásokat és egy kisebb váratlan költséget fedez. Ilyen általános ökölszabályként úgy fogalmaznak, hogy egy-két havi kiadásnak megfelelő összeget érdemes a folyószámlán tartani. Tehát, hogyha valaki például havi 300 ezer forintból él, akkor nagyjából ilyen 3-600 ezer forintot jelent, mármint ami ilyen állandóan szükséges ott lévő megtakarítás.
0: Na jó, de hogyha egyszer felhasználod, akkor már nincs ott. Mindegy.
2: Hát egyébként... de ha valaki 300 ezer forintból él a mai világban, annak szerintem nincs még plusz 3 vagy kötőjel 600 ezer forint.
1: Hát igen, vélhetően.
0: Igen, mondasz valamit. Annyit még hozzá, hogy ez egy komoly kutatás, tehát a Deutsche Bundesbank adatai alapján történt. Ők azt mondják, hogy 12.200 euró van átlagosan egy számlán, ez 4,8 millió forintnak megfelelő, de ők is érzik, hogy ez nem pontosan így van, mert hogy a sok milliárdos számla azért az átlagot eléggé eldönti abba az irányba. Szóval csináltak egy racionálisabb, kicsit kézzelfoghatóbb statisztikát, és azt mondják, hogy itt leosztják 16-24, 25-37, stb. Éves kor, hogy mennyi pénznek kéne lenni a bankszámlánkon. Azt mondják, hogy egy 16-24 év közöttinek 2,8 millió forint.
2: Ó, Istenem. Ezek hol élnek amúgy?
1: Már Németországban.
2: De ez ott sincs, szerintem ez ott sincs.
1: De szerintem se.
0: Én ezt egyébként meghatároztam, hogy ez úgy van, hogy ami ott euróban van, az nálunk forintban. Tehát, hogyha van neked 12 ezer euród a bankszámládon, az Magyarországon 12 ezer forint.
1: Igen, 6900 forintja azért úgy van általában a magyar középiskolásoknak is. 6900 eurója. Én nem tudom, gyerekek, egyetlen egy olyan 16 és 24 év között itt se ismerek szerintem.
0: Én azért ránéznék a Dávidra,
2: hát
0: hogy mennyi van már meg neki.
2: Között biztos, hogy van olyan.
0: Megyek tovább.
1: Az lehet.
0: 25-34 év között 3,7 millió, aztán ugye a 35-44 között 4,2 millió, és akkor szépen lassan elérünk a 75 év felettiekhez, akiknek már 5,9 millió forintjuk van Németországban a bankszámlán a biztonság kedvéért.
1: Nem, szerintem irreálisan keveset emelkedik, de nem az magasról indul. Tehát, hogy ez a baj. Tehát, hogy onnantól kezdve, mert az egyébként, hogy legyen, mit tudom én, 40-50 évesen 4-5 millió forint a számládon, az nem irreális. De az, hogy mondjuk 16-24 év között, tehát ilyen 18-20 évesen legyen közel 3 milliót, na az a full irreális.
0: Jó, viszont, hogyha valaki most tényleg abból indul ki, hogy meghalt egy német rokon és pénzt örököl, akkor nagyjából ez alapján tudsz számolni.
2: Igen.
0: Mi a minimum, amit meg kell örökölni? Na és akkor most kanyarodjunk vissza hozzá, amit Andi hozott föl, mert ez szerintem egy tök jó irány, vagy Roland, hogyha valaki mondjuk 300 ezer forintból él, akkor azt mondjuk mi magyarként, hogy akkor legalább egy havi fizú legyen ott tartalékban azon felül, amit elköltesz?
1: Hát ezt mondják, meg ugye, hogy vésztartalékként 3-6 havi megélhetési költség. Csak tényleg az van, hogy azért, ha valaki 300 ezerből ér, az nem fog tudni annyit félretenni.
2: Nem.
1: Hát ez kicsit olyan.
2: Én ezért nem értem ezeket a statisztikákat se. Ez olyan, mint amikor kihozzák, hogy az átlag kereset Magyarországon nettó 600 ezer forint. Hol?
1: Tehát, de ez az átlag.
0: Az tehát, átlag, igen, tehát itt van a baj.
2: Értem én csak, hogy kiket kérdeznek meg ilyenkor. Tehát, hogy így
1: senki.
2: A felső... Tehát, hogy
1: senkit, szóval nem ez nem megkérdezés.
0: A statisztikai hivatal megnézi, igen? A hivatalosan bejelentetteket.
1: De tudod, tehát, hogy van azért, te ebbe beleszámolítanak tényleg a milliárdosok is. Most ők azért erőteljesen
2: felhúzzák
1: az átlagot.
2: Azért mondom, hogy igen, felhúzzák az átlagot. Tehát ez itt a probléma. És nem azért akad hogy... ki ezen mindenki. De itt is ennél is gondolom ez a...
0: Nem mindegy, hogy vajas kifli, vagy M kifli.
1: Megakasztottam a témát?
2: Jaj, mindegy. Tehát az a lényeg ebben, hogy igen, egyébként jó, ha van vésztartalékod, de tényleg, hogyha valaki 300 ezer forintot keres minden hónapban, és mondjuk nincs mellette senki, akár, akkor nem fog tudni félretenni ennyi pénzt. Tehát azok az emberek általában a mai világban, ebben a helyzetben napról napra élnek.
0: Induljunk egy ideális helyzetből, hogy mondjuk valaki annyit keres, hogy tud belőle félretenni. Nekem ilyenkor mindig az autós példa jut eszembe, amit ugye mondani szoktak, hogy olyan autót vegyél magadnak, hány hónapra szokták mondani, ami 3 vagy 6 havi fizudnál nem...
1: 6 havi, azt hiszem, igen.
0: 6 havi fizudnál nem több. Tehát, hogy például, hogyha neked 300 ezer forint a fizud, és tegyük, azt tudsz belőle spórolni, akkor 6x3, mondjuk 1 millió 8-nál drágább autót ne vegyél magadnak. Ami azt feltételezi, hogy valahogy ezt is a fizetésedhez kéne mérni, tehát hogyha neked 300 ezer a fizud, akkor mondjuk el tudsz rakni havi 10 ezeret, és akkor fél év alatt lesz 60 ezer megtakarításod, és előbb vagy utóbb elvileg eljuthatsz erre a szintre.
1: Na jó, de gyerekek,
2: hát
1: azért...
2: de most ez hány év alatt számolt már ki?
1: Igen. Tehát, hogy ugye van ez a vicc is, hogy fiatal koromban nagyon-nagyon vágytam, mit tudom, és akkor bemondanak együtt egy 2-es golfra, és akkor 20 évvel később már megengedhettem magamnak.
2: Hát körülbelül, na.
0: Igen, tehát nekem is így van. Nekem is így van a kocsim egyébként, ez nekem egy álomautó volt, és csak használta jóval, azután tudtam megvenni, hogy én azt megláttam újonnan, de szerintem ezzel semmi baj nincs. Inkább az az érdekes ebben az egészben, hogy elérhetjük-e azt, tehát van-e az a szám a bankszámlán, amikor azt mondjuk, hogy na, ez így jó, én biztonságban érzem magam. Mert én meg azt láttam, hogy az élet egy nagy monopoli, és például amikor végre azt érzem, hogy itt egy olyan hónap, amikor na most félre rakunk, na most minden jó, akkor autószerviz 300, akkor lejárt a sírnak a határideje, nem tudom, 200, akkor elromlik a csap, mosógép, óvodai extra költségek, és még kéne kenyér is. Tehát, hogy van olyan összeg, amire azt mondod, hogy na, akkor én most biztonságban vagyok?
2: Ja, persze, hogy van.
0: Az mennyi?
2: Hát egy pár millió.
0: De pár milliónál azt mondod, hogy na, akkor én most nyugodt vagyok.
2: Hát igen, mert akkor...
0: Nem az van, hogy elkezdesz drágább dolgokat venni, és elfogy?
1: Hát ha nem.
2: Mondjuk, ha magamban van... indulok ki. Varázsi.
1: Nem, ha akkor nem
2: szorod
0: el. Jó, most igen. Így akkor magyar viszonylatban te mit mondasz? A fizetésed hányszorosát, hány havit kéne ott láss a bankszámládon, hogy azt mondd, hogy na, akkor én most biztonságban vagyok. Mondjuk tegyük
2: hát
0: azt,
2: ez a 6 havi nekem az úgy biztonságot.
0: Ha minden megszakad, még egy évig el vagyok belőle. 6 havi?
2: Ja,
1: hát akkor nem.
2: Akkor nem.
0: Hát de mennyi időre kell kalkulálni? Mert itt azt mondták, hogy egy évre számolj.
2: Hát akkor legalább egy év, az minimum kell, hogy én még utána egy évig...
1: Hát érted? Akkor igen, akkor a havi bevételednek a 12-szeres, és hát akkor vagy biztonságban, persze.
0: Az mind kell?
1: Ez
0: az...
1: evidens.
2: Kell.
1: Nem, ahol én megakadtam egy picit, és ezért egy gondolatot csak ilyen verbális zárójelként be akartam szúrni, ez pont az autó kérdés, mert egyébként kevés dolog miatt szoktam bosszankodni, de amikor fele annyi idős srácokat, meg lányokat látok, 10-15 milliós autókkal rohangálni.
0: Spagettipánban.
1: Spagetti, ráadásul. Hasonlóban. Tehát, hogy tisztában vagyok így az autóárakkal. Akkor azért úgy néha vakarom a fejem, mert tudom, hogy nyilván leasingelik, vagy lehet, hogy anya vette, apa vette, stb.
0: Csak akkor megy nektik, és akkor megtudod.
1: Ez picit, csak azért az egy picit ilyen, hát nem mondom, hogy bicskanyitogató, de lehet, hogy úgy egyes emberek azért fölrántják a szemöldöküket, hogy mit tudom én, 40-50 évesen ott vannak, dolgoznak 1000 éve, lehet, hogy egyébként nem is keresnek rosszul, és akkor megjön a fele annyi idős srác, így mit tudom, egy 20 milliós BMW-vel.
2: Na. Igen.
0: Láttam egyébként a héten pont egy ilyen kalkulációt, ahol kiszámolták, hogy mennyibe kerül egy családnak egy autó, és hogy mennyi pénzt kell keresni, mennyi fizetés kell ahhoz, hogy egy autót fent tudjál tartani. És az is sokkoló, tehát beleszámoltak minden benzinpénzt, szervizdíjat, váratlan meghibásodást talán annyira nem, de beleszámoltak minden autópályamatrica, stb. És ott például az jött ki, hogy egy autóhoz, egy teljesen átlagos kis sima autócskához, ahhoz legalább ilyen 440-450 ezer forintos fizetés kell, hogy azt valaki nyugodtan fent tudja tartani.
1: Nézd, nekem van olyan ismerősöm volt kollégám, aki kifejezetten jól keres, tehát hogy én azt gondolom, hogy kifejezetten jól él. Jó, nála nincs gyerek, tehát hogy nincs úgy család, tehát nem létszükséglet az autó, és ő például hosszú évek óta azt mondja, hogy ő egyébként nem akar kocsit venni, mert egyszerűen nem éri meg neki. Tehát nem érné meg neki fenntartani egy autót.
2: Hát igen, erre már én is egyébként rájöttem, és már inkább rá fogok szokni a biciklire, vagy nem tudom. Tehát akkor fogom használni az autót, hogyha nagyobb útra megyünk, vagy hogyha nagyobb bevásárlás van. Mert egyébként igen, tehát és mindig elromlik benne valami, és az ember mindig kell rá, hogy kölcsön, és ez egy plusz feszültséget
0: kell. Igen, ezek a monopoli lehúzások nagyon idegesítőek. Jó, de akkor most nézzünk magunkra objektíven, már amennyire lehetséges ez. Van ez az egy évi pénz, de akkor legyen csak fél évnyi. Van megtakarításunk? Tehát, hogy itt a mi szintünkön Roland, mondtad azt, hogy azért ez a szám már reális tud lenni ilyen 40 év környékén. Én őszinte leszek, nekem közel nem annyi, amennyit itt mondanak, meg amennyit itt írnak, de én akkor vagyok nyugodt, hogyha valamennyi azért van. Tehát, hogy egy évig nem is, de mondjuk, hogyha most minden megszakadnak, akkor szerintem egy negyed évig szűkösen.
1: Nekem van, tehát én ilyen szempontból úgymond szerencsés helyzetben vagyok. Nekem van.
0: Andi? Nem? Titok? Titok marad?
2: Nem, hát én nem szeretnék erről beszélni.
0: Nem szeretnél. Jó, de hogyha ez történik, akkor cél, hogy ez a megtakarítás nőjön? Tehát, hogy ez egy ilyen perspektíva a magyaroknál? Vagy belengedtük ezt, hogy Magyarországon ilyenek a körülmények, és akkor élünk hónapról hónapra?
1: De hát szerintem a legtöbb ember szeretne, én azt gondolom.
2: Igen, meg jó is, hogyha azért van tartalék, még hogyha annyi nem is, hogy mit tudom én, milliók, de hogy tényleg azért valamennyi legyen, hogy az ember biztonságban érezze magát. Mert az kell.
1: Igen, és itt tényleg nem ilyen luxus kiadásokra kell gondolni, hanem alapvetően olyanokra, hogyha elromlik az autó, hogyha bekrepál a mosógép, vagy a hűtő, akkor ne az legyen, hogy akkor széttárad a kezed. Vagy mondjuk, ami tényleg azért egy szomorú dolog, és valljuk be, hogy sajnos van létjogosultsága ma Magyarországon, hogy áruhitel. Tehát, hogy azért, hogy emberek mondjuk tévét vegyenek, tényleg lecseréljék a mosógépet, stb. Ugye áruhitelt kell, hogy felvegyenek, mert mondjuk egy összegben nem tudnak kifizetni egy mosógépet, most nem tudom, rég vettem már mosógépet, hál' Istennek nem is akarok egy ideig, pedig már nem 2 éves a mosógépünk, nem is 5, de mennyi manapság egy normális egy mosógép? 100-150?
2: 100-tól indul.
1: Ugye? Tehát ilyen 150 már környékén 100, már szerintem lehet venni egy talán jó mosógépet, de hogy nagyon sokaknak ugye nincs meg az a lehetőség, hogy ők egybe kicsengessenek 150 ezret egy új mosógépért.
0: Nagyon kemény ez a téma, és érdekes az is, hogy ki hova, meg hogyan húzza meg a határokat, és a hallgatókat is beindítja gondolati szinten. Itt van velünk Zsófi, aki azt írja, hogy sziasztok, osztrák bérszámfejtőként megjegyezném, hogy Ausztriában 16-24 évesek 5-7 ezer euró teljesen reális megtakarítással rendelkezhetnek, mivel itt a fiatalok nagy része 16 évesen lernét kezd.
1: Lére.
0: Lérét kezd, tehát dolgozva tanulja ki a szakmát, és valamennyit a szakmai suliban kap, azt írják, hogy olyan 800-1100 eurós havi juttatást.
1: Uh-huh. Szülőknél laktak, és szinte semmire nem kell költeniük. Így ja. Igen, ebben mondjuk nem gondoltunk bele, ebben igazad van, Zsófi, hogy úgy azért össze lehet ezt rakni valóban.
0: Lehet, hogy nekünk is kéne pénzt kapnunk a suliba járásért, nem? Ne csak a tanárokat fizessük
2: már. Itt is, hogyha ugye a diákmunkánál is az van, hogy vagy a mi az, nem diákmunka, a...
1: Tehát szakképzésre
2: gondolsz? Igen, tehát itt is van, amikor kapnak fizetést érte. Nem mindenhol, de azért van, ahol kapnak.
0: Jó, én senkinek nem akarok a zsebében turkálni, illetve akarnék, de gondolom ezt nem fogjátok megírni pontosan, de hogyha annyit megírtok, hogy hány havi számotokra, drága hallgatók, a biztonságos megtakarítás, tehát amire azt mondanátok, hogy oké, akkor egy évig megvagyok, nektek is kell az egy év, elég kevesebb, egyáltalán van ennyi pénzetek? Na, üzenjetek 0629789789-et.
3: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Sporoljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
5: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
3: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Singli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: oldalakon.
1: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
0: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
2: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban.
3: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
4: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Általános asszályvízmajormentességet vezet be a kormány minden terület és állatalapú agrártámogatásra. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség. Dalos találkozó lesz Táton. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Általános asszályvízmajormentességet vezet be a kormány minden terület és állatalapú agrártámogatásra, jelentette be honlapján az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium kedden. Ez az átfogó intézkedés a hazai gazdálkodók védelmét szolgálja, hiszen ezzel a teljes agráriumra kiterjedő általános és kollektív vízmajormentesség lép életbe, azon kötelezettségek vonatkozásában, amelyek teljesítése az asszály miatt lehetetlenült el, írták. A cél az, hogy a 2026-ban tapasztalható országos asszály miatt egyetlen hazai termelőse essen el a neki járó támogatásoktól. A döntés értelmében a könnyítés minden egységes kérelemben igényelhető közvetlen és vidékfejlesztési támogatási jogcímre, így egyebek között a terület alapú jövedelem támogatásokra, az agroökológiai programra, valamint az agrár környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodási programokra, állatlétszám alapú és erdészeti támogatásokra is egységesen vonatkozik. Együttműködési megállapodást kötött 8 országos önkormányzati érdekszövetség Gödöllőn kedden a Magyar Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett konferencián. Az egyesség értelmében közösen alakítják ki az álláspontjukat az önkormányzatokat érintő kérdésekben, jelentették be a rendezvényt követő sajtótájékoztatón. Gimesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere elmondta, már átadtak egy javaslatcsomagot a kormánynak, amelyben leírták, hogyan képzelik el a jövő önkormányzati munkáját, finanszírozását, státuszát, és tárgyaltak a minisztériumban is, ahol ígéretet kaptak, hogy hamarosan reagálnak az aktuális kérdésekre a párbeszéd és partnerség jegyében. A Táti Német Nemzetiségi Önkormányzat várja az érdeklődőket október 3-án 15 órára a Táti Kultúrházban rendezendő dalos találkozóra, a belépés díjtalan. A fenyőtéri emlékoszlopnál koszorúzással egybekötött megemlékezésre várják a tataiakat az aradi vértanúk tiszteletére. Október 6-án 16 óra 30-tól beszédet mond Mikli József polgármester. A rendezvényen közreműködik a Csevergő énekegyüttes, Novoszádi Dorka, az Ötvös József gimnázium tanulója, valamint a Menner Bernát zeneiskola fúvós zenekara Belső Máté karmester vezetésével. A megemlékezést követően 18 órától a Kapucinus templomban a Szent Misén emlékeznek meg az aradi vértanúkról.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, szinte felhő is alig lesz az égen, csapadékra nem kell számítani, az élénk szélben 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Itt vagyunk, ragyogok, a Roland meg csak úgy van.
3: Ez így van, tényleg, ez a helyzet. Szerda, 9 óra 4 perc, kérem szépen, ragyogóan szép időnk lesz ma. Remélhetőleg mindenkinek ehhez hasonló lesz a hangulata is az utakon. Azt látom, hogy nagyjából és egészében minden rendben.
2: Nyugalom van?
3: Hát figyelj, balesetről nem kaptunk bejelentést, ez már mindenféleképpen jó hír. Esztergom belvárosában van azért egy olyan közepesen erős forgalom, hogy az M1-esen a szokásos helyzet, hogy ott Herceghalomtól kell lassulásra számítani, és abban a térségben, mivel sokan kerülnek az egyes főút felé, ezért aztán ott is, de mindenhol máshol úgy tűnik, hogy jól lehet haladni.
2: Jó, akkor ennyit az utakról, közben nézem, Viberen nem sok jött, de SMS-ben jött egy-két üzenet. Marci azt írja, hogy neki negyedévi, tehát a negyedévi adja a biztonságot, aztán itt Zita írja, hogy bár lehetne megtakarításom, de sajnos nincs. Igen, valószínűleg ez egyébként a nagyobb átlag, nem?
3: Igen, sajnos.
2: És van még egy Nanditól, ő azt írja, hogy neki ez egy év nyújtana biztonságot.
3: Hát szerintem ez mindenkinél más, tehát figyelj, ismertem én olyan srácot is, aki például úgy volt vele, hogy ő dolgozott, összerakott egy pár évi ilyen tartalékot, és akkor utána ő fölmondott, és elkezdett a tartalékaiból élni.
2: Igen, ez a feléled a tartalékaidat, ez durva játék, mert oké, kiszámolod, hogy annyival lennél biztonságban, de ez úgy szépen lassan akkor, hogyha szükséges, akkor elkezd így elfogyogatni, és akkor nem lehet vele mit kezdeni. Amúgy nekem megvan ez az emlék, és ezt rendszeresen el szoktam mesélni itt műsorban is, hogy amikor elkezdtem ismerkedni a Petrával, akkor én kifotóztam, hogy nekem 6 forint volt a bankszámlámon. És nagyon durva volt, hogy ott nem volt munkám, úgy konkrétan, csak ilyen imittem ott megbízások, és valahogy minden hónap kijött. Tehát, hogy én azóta ilyen szinten azért nem aggódom, mert azt gondolom, én hívő vagyok, hogy van egy gondviselés Istentől, és ez így működik. De aztán simán nincsen nekem semmi garancián papíron, hogy ez mindig működni fog, csak valahogy én egyszer megtapasztaltam, és akkor emiatt nyugodt vagyok.
3: Igen, meg ez mindig lesz valahogy, ugye? Tehát ez a másik olyan, ami általában...
2: Nincs, persze, de igen, mert ha van egy normális családod, azért éhen nem fogsz halni, gondolom, vagy remélem.
3: Igen, ugye általában azért erre mondjuk tudnak támaszkodni, akiknek tényleg olyan családjuk van, hogy megadják így a kellő segítséget, de én azt gondolom, hogy Magyarországon egyébként nagyon-nagyon kevesen vannak azok, akik tényleg rendelkeznek akkora, mondjuk úgy félretett összeggel, hogy ez mondjuk egy évig elegendő legyen. Azért az egy év az egy hosszú idő, igen.
2: Viszont az is egy nagy kérdés, hogy igen, itt hivatkozunk erre, és valószínűleg azért nálunk tényleg nem a leggazdagabb és a legnagyobb megtakarítással rendelkező emberek élnek, ez tény. De hogy mennyi tudatosság, illetve tudattalanság van ebben? Tehát mennyi az, ami ténylegesen a mi hibánk? Mennyire vagyunk pénzügyileg tudatosak? Mert ugye mindig mondod, hogy tök jó lenne, hogyha ezt már suliban tanítanák, szerintem is. De például abban egyetértek Andival, hogy nem könnyű a helyzete a magyarnak, de abban nem értek egyet, hogy kicsiből nem lehet megtakarítani.
3: Igen, és én azt gondolom, hogy pont ezért kellene már kiskortól valahogy erre nevelni a gyerekeket, hogy ésszerűen költsünk, hogy ne vegyünk fel nyakra főre hitelt, mert azért valljuk be, hogy nem véletlenül volt az, ha belegondolsz, hogy azért ott ugye a svájci frank hitelek is bedőltek, és tényleg nem hibáztatva senkit, de azért voltak, akik úgy vettek fel hitelt, hogy hát nem feltétlenül annyit vállaltak be, amennyit észszerű körülmények között lehetett volna.
2: Hát és akkor ne beszéljünk még a csokról, meg az ilyesmikről, a friss házasos kezdvezményekről. Tehát itt is vannak olyan ismerőseim, akik olyan irreális összeget vettek föl, amit szerintem életük végéig nem fognak visszatörleszteni.
3: Jó, hát az csok nélkül is, tehát hogy a lakáshitel, igen, az hiteleknél bele lehet ebbe futni. Na és ezt például én már tanítanám onnantól a gyerekeknek, hogy valamennyire ezt fel tudják fogni, nyilván nem általános iskola alsó tagozat, de 7.-8.-tól azért már le lehetne ülni a gyerekekkel a pénzügyi tudatosságról beszélgetni, hogy egyébként mit jelent az, hogy hitel, mit jelent az, hogy adóznod kell majd, stb.
2: Ezt nem is mondtam el még, amikor mi kerestük a lakásunkat. Először megpróbáltunk ilyen kisebb kertesbe költözni, végül nem volt rá elég pénzünk, nem jött össze, meg át is akartak verni, meg mi egyebek. De volt egy ilyen sorház, ahol az ikerházba bemehettünk, tehát megnézhettük a másikat, annak a másik oldalán, ahol mi laktunk volna. És képzeld el, már harmadszorra szedették fel a csempét, már nem tudom milyen spanyol vécéülőkét, meg ilyen-olyan porcelán asztalt tetettek be, és mi ott nyálcsorgatva néztük a feleségemmel, hogy ezeknek mennyi pénzük lehet. És kiderült, hogy 70 milliós hitelből csinálják. Tehát, hogy azért értem én, hogy szükség van egy asztalra. De meg lehet ezt venni 150 ezerért is, meg 1,5 millióért is.
3: És ugyanez egyébként az autó. Tehát nagyon sokan ugye úgy állnak a kocsihoz, hogy az presztízs kérdés, hogy milyen autó legyen ugye alattuk. És nagyon sokan bevállalnak, ugye nyilván az sem feltétlenül életszerű, amit mondtunk, hogy 6 havi fizetés. Mert azért akkor csak ilyen 1-2-3 milliós autókkal gördülnének nagyon sokan, tudod, 2-3 mondjuk.
2: Nem, én most, de egyébként szerintem te is, mi most ebben benne vagyunk.
3: Mi most ebben benne vagyunk, aha. Igen. De hogy azért a többség az nincs. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokan sokkal drágább autóval járnak, mint aha. Amennyit adott esetben mondjuk ilyen matekozás alapján megengedhetnének maguknak, és nyilván ugye a legtöbb ilyen autó az hitelből van.
2: Igen. Egyébként erre kitaláltam most egy új elméletet, hogy legyen az, hogy nem lehet drágább az autód, mint 3 teli tank benzin. Lassan abban már a Merci is belefér, nem?
3: Hát ez lassan kiegyenlítődik a 6 havi fizetéseddel.
2: Tényleg brutális. Tehát, hogy a pénzügyi tudatosság az szerintem egy fontos téma lenne. Igen, néha ilyen komolyabb dolgokról is kell beszélgetni, de nézem itt az SMS meg a Viber visszajelzéseket, és két dolgot veszek észre. Az egyik, hogy tetszik a hallgatóinknak, hogy erről beszélgetünk, a másik, hogy egy picit jobban bezárunk. Ez lehet, hogy ez is ilyen magyarság, nem? Mert például Amerikában tök normális az, hogy az ember a keresetéről, a fizetéséről beszél. Úgy tűnik, hogy Németországban is ezt így ki lehet teregetni. Magyarországon meg mi van? Irigykedsz, nem? Ha van. Ha nincs, akkor meg sunyulsz. De hogy így Magyarországon erről nem annyira beszélünk.
3: Igen, és ha meg beszélnek, akkor valóban a visszajelzések többsége az inkább negatív. Tehát, hogy nagyon sok olyankor az irigykedő meg a rossz indulatú komment, és akkor most nem feltétlenül hozom fel én sem mondjuk a focista fizetéseket, mert az ugye egészen más dolog. Bár teszem hozzá, hogyha valaki külföldön játszik, és olyan színvonalon, akár ide érthetjük a Szoboszlait, a Kerkezt, a bárkit, akkor az ugye más, az megint egy más tészta. Mondjuk az is azért kemény, amikor valaki név és cím nélkül, ugye Szacsonyi művész úr lenyilatkozza, hogy havi 1 millióból nyomorog, de na.
2: És érted, nem sajnálom tőle, tehát legyen annyia.
3: Igen.
2: De ezt így lenyilatkozni ebben az országban, na, nyuszi. Ugye naponta hallom a hangját, csak azért mondom, én imádom őt, de szerintem zseniális színés, és meg is érdemli ezt a pénzt, de hogy elfolyik itt lakbérre, meg
3: kell fizetni számlát is.
2: Ingyen,
3: másoknak is, csak vagyunk sok esetben, de kevesebből. Ugye szokták mondani,
2: hogy
3: mindenki a maga szintjén nyomorog.
2: Maga szintjén nyomorog, igen. Na jó, érdekes. Én szerintem egyébként lehetne olyan változás ebben, hogy jobban beszélünk róla, már akár család szinten is. Tehát nálunk is ez ilyen tök érdekes, mert apai oldalról az jön, hogy a gyerek ne tudja azt, hogy mit keresnek a szülők. Anyai oldalról meg az jön, hogy akkor beszéljük meg a dolgokat. Én inkább ennek a pártján vagyok. Nem tudom, nálatok a gyerekekkel beszéltek ilyen szinten pénzügyekről?
3: Persze.
2: Tudhatják nálunk... akár a fizetésedet is,
3: igen.
2: Hogy úgy van?
3: Igen.
2: Én ráírok a Dávidra mindenhol. Tudja, meleget kérek-e?
3: Igen, mert most már túlléptünk azon a szinten, legalábbis a Dávidnál, hál' Istennek. Ugye, azért korábban azt mondta, hogy ha van annyi pénzünk, nem? Tehát, hogyha bármit kinézett magának, tudod, és azt mondtuk, hogy ezt most nem vesszük meg, amért van annyi pénzünk, nem? Na, tehát, hogy nála ez volt a mérce.
2: Jó,
3: hát nem horribilis tételekről beszélt, tudod, hanem itt a édességről, játékról.
2: Azt hiszem, hogy bajról vagy kenyérről.
3: Bármilyenről, és akkor nyilván ez volt rá a reakciója. Most azért már ezen túl tud lépni, tehát most azért már nagyjából fel tudja mérni így a kereseteket, meg tudja, hogy egyébként vannak azért olyan jellegű kiadások, amik ugye kötelezőek, minden hónapban esedékesek, tehát azért ilyenkor már ugye 11 éves, tehát pont ez a kor az szerintem, ahonnan már fel tudják fogni ezeket a dolgokat, és lehet, sőt, szerintem érdemes is beszélgetni a gyerekekkel ilyenekről.
2: Jól van, szerintem fontos volt ezt behoznunk, nem sokára egy kicsit lazítunk majd, Andi hozza a nap hírét, én pedig szerintem megnyugszom, mert hogyha ne adj Isten mégis megszorulnék, akkor még mindig itt vannak a páros szerveim, el tudok adni egyet-egyet.
3: Egy szem, egy vese, hát ugyan már.
2: Jól van, na a nap hírével folytatjuk nem sokára, Buenos Morgan.

0: Bármelyik Grillus is azért. Én a Grillus dorkára szavazok.
1: Ja, gondoltam.
2: Na, de itt van velünk az Andi, akire szintén szavazunk, mert megszavaztuk neked, hogy a naphírét ma is elhozod.
1: Uh-huh, igen.
2: Nyertünk?
1: Persze, hogyne.
0: Tapasztalatot.
1: Az igen, az biztosan, azt mindenképpen.
0: Igen, előbb, aki várják is kulisszatítok, itt szólok Ádinak, figyelj, mindjárt jövünk, hogy Andi nem jön. És akkor Ádi azt mondta, hogy jeleztem, de én ezt úgy értettem, hogy nyeleztem. Jó.
2: Ja, várjál, bekészültem ilyen esetekre. Melyik az ez?
0: Nem halljuk.
1: Ja, ja igen, a
2: cirip-cirip-cirip. Hogyha
1: igen,
2: kell.
1: Igen, de ezt már nekünk? Az előző blogban is megtehetted volna kétszer is.
2: De lehet, majd lehet, hogy megkapottad cirip előtt. Nyomhatod a gombot.
1: Jó.
2: Azt álmodtam, hogy egy mini orrszarvút vettünk a lányomnak, és támadja.
1: Jó, Istenem. Már eleve ott indul, hogy mini orrszarvú, érted?
2: Igen, volt kecskés, ez normális méretű volt.
1: Hát az
2: orrszarvú mini volt, és ilyen aranyosnak tűnt, de felszívta magát néha.
1: Most ne csodálkozz, hogy az orrszarvú azért.
0: Hogy hívták, Sanyi? Hogy neveztétek el?
2: Nem volt neve, de azon gondolkoztam, hogy átvegyük-e, vagy inkább nem, mert támad. Néha kedves volt, de időnként támadott.
0: Olyan, mint Andi.
1: Igen, végül is.
2: Ja, hogy én miről jut eszébe az
1: ember. Hozd el nekem a műzét.
2: Amúgy adásban vagyunk. Igen? Andi? Jó. Neked mit van?
1: Na, hát egyébként én rég találkoztam már ilyen hírrel. Lehet, hogy történtek ilyenek, de most ezt ugye eléggé fölkapták, mert hogy Budapesten egyre több a kutyalopás.
2: Komolyan.
1: Igen, mert az embereknek még mindig van az a jó szokása, és ezt idézőjelben mondom, hogy jó szokása, hogy ott hagyják a boltok előtt a kutyákat. Én ezt sose tudtam megérteni, akár jaj, keverékről van szó. Igen, tehát akár keverékről van szó, akár fajta tisztáról, de ha fajta tiszta, akkor meg aztán pláne nem értem, hogy ott hagyják a bolt előtt, amíg ők bemennek vásárolni.
2: Oké, én még ezt el is tudtam fogadni eddig, tehát hogy nem tudom, hogy ez miért annyira nagy probléma.
1: Azért,
2: de majd
1: mert egyrészt a kutya megijedhet, tehát nekem már volt olyan, hogy arrébb kellett állnom, mert megtámadott egy kutya. Aha. Ami majdnem kitépett egy
2: kukát. De
1: úgyis,
2: ki van kötözve? Tehát, hogy mit, mert nálunk úgy szokott lenni ott a Prímánál, hogy a tartóoszlophoz van kötve, a bejárattól messzebb. Na mindegy, igen?
1: De most figyelj, igazából, tehát, hogy most ha telefonálok, nem veszem észre, hogy közel van a kutya, akárhogy is történik, Értem? Akkor is megtámadhat, megijedhet, ami azt elhúzza onnan magát, vagy nem tudom, megfogja.
2: Én is jobban örülök, csak tehát, hogy nem gondoltam ezt eddig bajnak. De igen. A
1: másik meg ugye az, hogy ellophatják.
2: De miért lop el bárki egy kutyát? Most komolyan? Miért
1: ha fajta
2: kutyát?
1: Tiszta, akkor azért, hogy eladja, mert nyilván azért ezek a kutyák nem olcsóak, most már egyik se.
2: De vesz valaki használt kutyát?
0: Persze, hogy vesz használt kutyát. Hát
1: ha olcsóbban jut hozzá, mint, mert mondjuk most nézzük, én most csak a francia buldogban tudok, tehát azt tudom, tehát nagyjából egy francia buldog kerül, most már szerintem ilyen 800 ezer forintnál kezdődik, a fajta tiszta francia buldog.
0: 800, igen. Az nagyon, az durva. Hát én ezeket ilyen, az úszkárokat néztem. De azok lehet... vannak most felkapva, a tojuszkár, meg a törpeúszkár, azok is ilyen 5-600 ezertől, vagy 4-től fölfele.
2: Lenyeletni egy erteget, hogy azért be tud követni, hogyha valahova ellopják?
1: Vannak már ilyen cuccok, amiket rájuk lehet rakni, de azt ugye csak a nyakörvre tudod rárakni, azt meg ugye leveszik. A chip az meg ugye csak úgy működik, aha, hogyha esetleg valamilyen állatorvosnak gyanús, hogy honnan lehet ez a kutya.
2: Jó, de hogyha nekem egy olcsó kutyám van, azt ott hagyhatom, nem? Vagy azt is ellopják?
1: Van, amikor én már hallottam olyat is.
2: Helyírom az oldalára, hogy ez egy korcs.
1: Ugye? De ha mondjuk szép az a kutya, akkor simán elvihetik.
2: Jó, de és akkor nyilván olyan járott a Prima környékén, aki arra lakik, mint én. Csak meg fogom látni, hogy a néni sétáltatja az én kutyámat, nem? Vagy...
1: Hát, ha eladják messzebbre, akkor nem.
2: Akkor
1: tehát
2: nem
1: mondom,
2: biztos.
1: Ez csak azért roplák ezeket a kutyák.
2: Tényleg lopnak kutyát?
1: Persze, de ezt már régóta. Nekem is elvittek egyszer egy kutyámat.
0: De nem csak kutyát, tehát hogy Petrát se hagyd kint, mert ő is szép, tehát hogy
2: lehet,
0: hogy
2: ő is elviszik. Hogy...
1: Ja, hát ő csak hagyd a bolt előtt.
2: Még nem hallottam, de...
0: Elképzelhető, takarékosabb lenne.
2: Elképzelhető, hogy megyek a kutyámmal, van egy 15 méteres kis pórázom, ő beszalad pisilni a bokorba, ott valaki rárak egy nehezéket, és a bokorból kioson a kutyámmal.
1: De nem. Olyat de ha nem. Így kikötve hagyod a bolt előtt, vagy valahol, akkor igen, akkor előfordul, hogy elviszik.
2: Oké, értem, elloptak egy kutyát. Elloptak. És akkor mi van? Budapesten, igen. Akkor most valószínűleg akkor inkább én azt tartom valószínűleg, hogy ez egy drága kutya volt, tehát hogy ezt értékesíteni akarták.
1: Azt írják, hogy kis testű állat, tehát hogy nem írják, hogy milyen. Itt egyébként a kép, a Facebookon van egy kép róla, szerintem ő nem fajta tiszta kutyus.
2: Ja, tehát akkor nem
1: nagyon, ilyen kis aranyos
2: lopták.
1: Barna, nem tudom, lehet, hogy ő, szerintem ő az.
2: Aha.
1: Mert ő van a cikkbe be linkelve.
2: Mennyit érhet?
0: Muti? Hát,
1: nem, tehát én még idősnek is nézném, tehát hogy a személyből én úgy gondolom, hogy szürke hályogos is lehet, vagy nem tudom. Tehát nem
2: még

0: hibás kutya is.
1: Hibás? Nem, hát itt állítólag fiatalok vitték el. Most lehet, hogy játszani akartak vele, vagy fogalmam sincs. A lényeg, hogy meglett egyébként a kutyus. Aha. Tehát, hogy valószínűleg elengedték, mert azért ő otthon kötött ki. Tehát megvárta a gazdáját a ház előtt. Tehát ő azért gondolom haza akart menni, mert aha, igen. Úgyhogy ő szerencsére meglett. Aztán egy úszkárt is, ha már ugye a Roland említette, itt Békásmegyeren akartak elvinni egy úszkárt az élelmiszerbolt elől, viszont ott is ugye egy járókelő avatkozott közbe.
2: Na jó, ez legalább dicséretes, hogy ő észlelte a helyzetet, igen, és mert is lépni. Ez egyébként tök klassz.
1: Igen.
2: Figyelj, régen szerintem standard volt, hogy rendre ott hagytak kutyákat a boltok előtt. Tehát emlékszem, hogy én azért, szerintem amikor is gyerekként, meg kamaszként jártam vásárolni, rendre láttam kikötött kutyákat, de mostanában már egyre kevésbé.
0: Ha mert ellopják őket.
2: Igen, Istennek, és akkor ez lehet vélhetően az ez oka. Kemény.
0: Én olyat látok, hogy babakocsiba hagynak én gyereket nemzeti dohánybolt előtt. Én azon vagyok inkább kiakadva.
2: Hát az is kemény egyébként.
1: Na, az mondjuk az is igen.
0: Hát mert ugye
1: igen,
0: nem viheti be a nemzeti dohányboltba a gyereket, mert kim van, hogy 18 plusz. Én nem értem. Én nem értem, mert érted, csak dohányos az anyuka, a gyerek úgy is látja, hogy van nála cigaretta. Most mit lát abban a boltban, amit ne láthatna? Tehát szerintem vihessék be.
1: Hát a csecsemő, na ezt én se értettem a szabályozásban, hogy a csecsemőt miért nem lehet bevinni.
2: Tehát, vagy miért nem lehet akkor cigit venni, könyörgöm, amikor nincs veled a gyerek.
1: Nincs veled a gyerek.
0: És arra
1: igen
0: hivatkoznak, hogy mert hogy a svédeknél is kihagyják a kávézó előtt, hogy friss levegő legyen a gyerek.
1: Igen, mert azok, igen, tehát Svédországban, meg Finnországban ott kint lehet hagyni a gyereket, ha ház előtt is, meg bárhol is, mert ott nem viszik el.
0: Hát szerintem az a legtöbb, hogyha kint hagyod a gyereket, és hozzákötöd a kutyát.
1: Nem Svédországban. Ja, végül is igen. Akkor már viszik, akkor már vigyék el a kutyával együtt, nem? Tehát,
2: jó, hát, igen, ez országa váltogatja, de egy máshol is, tehát ott van például, tehát én Dubajt tudom, egészen más térség, de ott is ott a pénztárcádat is ott hagyhatod lerakva, mert ahhoz se fog hozzányúlni senki.
1: Igen.
0: Hát egy valamit nem lopnék, kutya. Hát ez biztos, hogy nem. Hát ezzel csak a nyűg van. Már, hogy érted?
1: A fajta tiszta kutyákat, meg amik szép kutyák, azokat azért lopják el, hogy aztán utána eladják. Főleg a kicsi kutyákat, hogyha esetleg látják, hogy még fiatal is az az állat, akkor meg aztán pláne elviszik, mert ott még könnyebb eladni őket. De tehát azért egy felnőtt 8-9 éves kutyát már nem fognak ellopni valószínűleg, remélhetőleg, mert ugye nem tud vele mit kezdeni, de egy fiatalnak látszó kutyát el tud adni.
0: De szerintetek ezek milyen emberek? Tehát olyan emberek, akik nem járják az utcát, és azt keresik, hogy hol lophatnak el egy kutyát, tehát van már a kutyapiacon ismeretük, vagy olyanok, hogy igazából ott hagysz egy pénztárcát, azt is lopják, de a kutyát is viszik, vagy olyanok, akik ilyen alkalom szült el, hogy ó, ez értékes lehetne, akkor ezt elvisszük. Tehát, hogy direkt ilyen kutyatolvajok mászkálnak körülöttünk?
1: Fogalmam sincs, én inkább nem minősíteném ezeket az embereket, de én szerintem ez bármi lehet. Lehet hirtelen ötlet is, lehet az is, hogy specializálódnak, mert volt olyan is egyébként, amikor házból loptak el kutyákat, tehát volt egy ilyen időszak is. Szóval igen, amikor még én voltam fiatal, akkor kint lehetett hagyni nyugodtan az állatokat, utána bejött ez, hogy viszik a kutyákat a bolt elől, és én ezért nem értem a mai napig sem, hogy miért hagyunk kint állatot a bolt előtt. Többek között ezért, másrészt meg azért, mert egyrészt megijedhet az állat, meg van, amelyik szegény ott sír a bolt előtt, tehát hogy ezért nem tudom.
0: Mert hogy érted, kínai étterem előtt nem hagynék kint kutyát, az két szentség.
1: Hát oda be se vinnéd.
2: Hát a menü kínálatot ki szokták tenni, tudod? Tehát most, jaj, nem, egyébként, jó, bocsánat a morbid viccért, de hogy én azt gondolom egyébként, hogy talán inkább az első. Tehát, hogy különösen a fővárosban. Ja. Tehát ott azt gondolom, hogy nyilván vannak olyan bűnözők, akik erre specializálódtak, úgymond. Az azért talán ritkább, hogy valaki ilyen spontán megkíván egy kutyát, hogy akkor ő ezt ellopja. Az olyan érdekes. Tehát lehet, hogy van ilyen, hogy brahiból a fiatalok elviszik, de ott inkább talán az, hogy tényleg erre specializálódtak, és keresik ezeket az alkalmakat, keresik a lehetőségeket. Ugye itt is például a West Endnél, tehát hogy ugye nagy bevásárlóközpontnál, nyilván ott azért nagyobb eséllyel futhatnak bele ilyenekbe, legyünk körültekintőek, ne hagyjuk ott felügyelet nélkül a kutyát.
0: De az nem lehetett, hogy egy véres szájú állatvédő volt? Tehát, hogy egészen egyszerűen csak azt mondta, hogy itt hagytak egy kutyát, szegény, étlen, szomja, nincsen vize, én majd megmentem?
1: Nem. Ezek fiatalok voltak állítólag, akik elvitték, szóval nem gondol. Egy állatvédő nem fog így oda menni. Maximum megvárja, amíg kijön a gazdája, és megkéri, hogy ne hagyja ott a bolt előtt az állatot, mert ez is ez történhet. De egy állatvédő ilyet nem csinál, hogy elviszi.
0: Jól van. Érdekes történet volt. Engem meglepett olyan értelemben, hogy nem nagyon tudtam, hogy kelendőek ilyen szinten a kutyák, de megint tanultunk valamit. Jó, akkor ne kösse ki senki sehol a kutyát anélkül, hogy ott maradjon vele.
2: Hát igen, ez egy tanulság, vagy pedig tartsunk kutya helyett aligátort, azt úgyse fogják elvinni.

0: 10 lesz, 3 perc múlva. Ez volt az Espresso a Forrással. Jó reggelt mindenkinek. Szerintem most még van ideje egy jó kávénak, nem?
1: Á, szerintem fia, jó kávénak annak bármikor, csak nem mindegy, hogy miért iszol, ugye? Azt szokták mondani, hogy legalábbis az olaszok ezt nagyon-nagyon szigorúan tudják venni.
0: Hát igen. Most azon gondolkozom egyébként, hogy az espresso az van olyan napszak, amikor nem oké. De maga az espresso szerintem az mindig oké. A cappuccinóval van ilyen, hogy 11-től nem.
1: Igen, tehát hogy azt csak reggel meg délelőtt visszák, azt hiszem.
0: De ez is ilyen kulturális dolog, tehát nálunk meg aztán teljesen benne van. Nem? Nekem a benzinkúton a kérek kávé délután mindig megkérdezik, hogyha teljeset akarok mondjuk Petrának, hogy akkor teljes kávé vagy cappuccino.
1: Nem tudom, amíg benzinkúton pont nem szoktam menni, de a kávé az egyébként szerintem bármikor jó. Mondom ezt én, aki egyébként annyira sokat nem kávézik.
0: Ahogy úgy kéne árulni ezeket a kávégépeket, hogyha tényleg olaszok, hogy lenne benne egy ilyen időlimit. Tehát, hogy 11 után nem tudnád lefőzni a cappuccinót.
1: Megnyomod és olaszul elküld a francba.
0: Puttana! Nem nyomnál
1: egy kis ezet.
0: Azt ugye? Nem mertem bemondani, hát ha van valaki nem tolmács, de igen, tele van tyúkszarral a jacuzzi, igen. Az megmaradt Renato. Mi lehet vele?
1: Szerintem ő már nem él, azt hiszem.
0: Nem
1: hogy
0: él.
1: Azt hiszem, talán egy motorbalesetben meghalt évekkel ezelőtt.
0: Szegény spongó művész úr?
1: Hát nem tudom, a bugyit árult.
0: Jacuzzi asszony, igen, a Jeanette.
1: Fú, te
0: Margit Híd.
1: Én rá nem emlékszem, tehát megmondom őszintén, ennyire én nem követtem nyomon.
0: BB Évi nyert, ő volt a nyertes, ő aztán utána elment felnőtt filmekbe is.
1: Hát meg aztán volt ilyen zártkapus intézményben, neki. Tehát hogy azért nála komoly
0: erős mezőnyt szedtek oda össze az elsőre.
1: Hát és aztán később meg még lejjebb tudták vinni a színvonalat.
0: Meg volt Szabi, Szabival, igen, vele turbékolt a Jeanette. Rá emlékszem, ott Szabival.
1: Te mikre emlékszel?
0: Hát azt még néztem. Tehát én utána nagyon hamar kiszálltam ebből, tehát nekem még a VV Okis irány, meg a Majkásot sem néztem, tehát nekem ezek nem voltak meg. Én az első Big Brotherből vagyok elég jó.
1: VV Oki, ő tolta a büfiket, ugye?
0: Ő volt a büfizős, de én még az Alekosznál is elveszek, tehát én ezeket nem láttam villában.
1: Én sem. És ezzel szerintem mi csak nyertünk. Na, én közben nézem az élőtérképet, nagyjából csendrend, béke, fegyelem. M1-esen ugye ott Herceghalomnál van azért lassulás, szakaszos torlódás, ugyanazon a szakaszon az 1-es főúton is, nyilván azért, mert sokan kerülnek. Ezt leszámítva viszont azt gondolom, hogy nagyjából jól lehet haladni. Figyelj, még egy gondolat, ezt mondjuk az időgép rovatban lehet, hogy kellett volna mondani. Ferenci Bali barátunknak nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk.
0: Isten éltessen, Bali, várja, meg is tapsol. De jó, boldog szülit. Hány éves? Fiatal?
1: Nem szabad elmondani.
0: Szemtelenül fiatal, nem?
1: Szemtelenül fiatal, így van. Ugye ő ott volt velünk a gyermeki kitelepülésen, ugye hétvégén, és hát hallhatjátok majd még őt többször is adásban.
0: Várjál, most azt nézem közben.
1: Hogy... Csak ugye ő volt az a bizonyos régi új hang, akit itt ugye emlegettünk múlt héten, hogyha valaki nem tartott volna velünk, így a szombat során, ugye a gyermeki kitelepülés során, akkor most azért így leplezzük le, hogy ő volt az.
0: Jó, várjál, megvan. Ezt kerestem.
2: Én befejeztem, ráraktam egy pontot a végére, most meg üvöltözhetsz egyedül magad.
3: De nem érted, nem lehet belemenni a vízbe, mert csak ti mentek bele, de nekem például már nincs gusztusom belemenni, vágod? A csirkeszarral van tele.
2: Szerintem nyilván tök tiszta az egész, nem? Megnéztem, ez tutira...
0: Azért durva, hogy nekem ilyenek megvannak.
1: Igen, ez tényleg, ez ő kicsoda, akit most bejátszottál?
0: Ez Pongo művész úr és
3: nem
0: Renato.
3: Hallom, na,
1: remek, szerintem
0: éppen vitatkoznak a...
1: Nagyon jó, mielőtt még egy csúnya kifejezés elhagyná.
3: És tegyetek bele tiszta vizet, porca madonna.
1: Így, na, köszönjük szépen.
3: Nem lehet belemenni, tényleg szartok
0: rá. Na jó, oké, lehúzom. Van igen. Egy olyan rész is, hogy tyúkszer alantál a jacuzzi. Ilyenek nekem megvannak, ez borzasztó, nem?
1: Nagyon jó. Köszönjük szépen ezt az emelkedett művészi
0: színvonalat. Ezzel kívánunk boldog születésnapot Balinak, Balázsnak.
1: Ilyen happy birthday köszöntést még úgysem kapott. Ez volt ingyen, aki szeretnének fizetnünk, kéne, hogy ő küldjön.
0: Igen, ezek a sztárszüli napi köszöntések is annyira jók. Na jó, boldog születésnapot Balázs nagyon, és remélem, hogy kellőképpen megünneplitek majd mindenféle finomsággal. Jó, mi viszont szépen lassan azt hiszem kicsekkolunk, nem? Tehát ennyi volt mára. Elrepült ez a szerda is.
1: Igen, tényleg gyorsan eltelt az a reggel.
0: Mi holnap egy csicska csütörtök? Csóró csütörtök,
1: az lesz, igen. Na, a folytatásban koktélozhatok, ma is Pisti lesz a bármixeretek, a virtuális bármixeretek.
0: Ajaj, akkor abban lesz keserű is. Vigyázzatok! Hát ez nem egy ingyenc koktél lesz, azt kell, hogy mondjam, nem?
1: Tegnap is készült valami alkoholmentes koktélrecepttel, lehet, hogy ma is van valami a tarsajában.
0: Ma is valami finomsággal készül, igen. Az biztos, hogy itt vannak a hozzávalók, tehát készített már ki tiplit. Van el a voda, mert nem lehet ráírni, hogy vodka, mert nem. Mert ézé, meg cukrozott sör. Ezekből valamit összecsap.
1: Az, igen, gazdaságos matrózital, tudjuk.
0: Így.
1: Na, szóval jön a Pisti a koktél, aztán délután 3-tól pedig a beat, a délután ritmusa. Hozom nektek a legfrissebb kedvenceket 2 órán keresztül.
0: Igen, és köszönjük szépen Andinak, aki szép.
1: Köszönjük szépen Ádinak, aki majdnem szép.
0: És Rolandnak, aki pedig... és Roland! Elképpen tudlak méltatni ma. A jó, a rossz és a csúf, ebből ki melyik?
1: Mindenki döntse el maga.
0: Igen, szerintem is legyen így. Megnézzétek meg a képünket, amit kiraktunk Facebookra. Azt hiszem, hogy ma nagyon szépek vagyunk odakünn. Holnap pedig 6 után nem sokkal ébresztünk mindenkit. Jövünk majd bele a reggelbe. Vendégünk is lesz, ugye egy kicsit elszállunk.
1: Igen, egy repülős napról fogunk majd beszélgetni, úgyhogy kis programajánlóval érkezünk, érdemes lesz akkor is velünk tartani. Mára pedig tényleg ragyogóan szép napot kívánunk nektek. Buenos morgen,
0: sziasztok!
4: Buenos morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt és Rolanddal és Lidl Ádámmal. Ez volt a Buenos morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

Morgan. A stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál így.

0: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is
1: lehet koncert.
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
1: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Mintegy 119 milliárd forintot csoportosít át a kormány a rezsivédelemre, letették a balatoni kombkikötők fejlesztésének alapkövét, kiállítás nyílik Tatán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taler Andreától hallják. Mintegy 119 milliárd forint egyszeri átcsoportosításról döntött a kormány a rezsivédelmi szolgáltatás harmadik negyedévi ellentételezésének finanszírozására a magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. A határozat alapján a gazdasági és energetikai miniszternek a rendelkezésre bocsátott forrásból 57,33 milliárd forintot kell átutalnia a szerződött villamos energiaszolgáltatók, továbbá 61,62 milliárd forintot pedig a földgáz szolgáltatók javára. A villamos energiaszolgáltatók számára biztosít összeget a forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal, a földgáz szolgáltatóknak járó összeget pedig szeptember 30-áig kell átutalni. Letették a balatoni kombkikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon kedden, tájékoztatta a Balatoni Hajózási ZRT közleményben az MTI-t. Azt írták, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő infrastruktúráját. A kivitelezés részeként modernizálják a kikötői mólókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet. A projekt keretében új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek, a közlekedési sávok és a felhajtási rendszerek átalakításával gördülékenyebb lesz a kompra történő fel- és lehajtás. Az új forgalomirányítási és jegyértékesítési megoldásokkal gyorsabbá válik az átkelés, mutattak rá megjegyezve, hogy lesz e-sáv és elővételes jegyvásárlás is. Karbantartási munkák miatt október 3-án és 4-én több Tatabányát is érintő vonat menetrendje módosul. Az S10-es járatok napközben a megszokottnál később, az Oroszlány és Tatabánya között közlekedő S12-es vonatok pedig korábban közlekednek. Változás lesz egyes Intercity járatok közlekedésében is. A Szavária, Skarbantia, Mura és Dráva vonatok a vágányzár idején nem állnak meg Tatán és Komáromban. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet a MÁV Plusz alkalmazásban. Tatán a Magyari Ház konferencia termében október 1-én csütörtökön 16 órakor nyílik kiállítás a Talentum Művészeti Szakgimnázium grafikus tanulóinak válogatott alkotásaiból Vonal és Folt címmel. A kiállítást megnyitja Szigetvári Krisztina, a Talentum iskola szaktanára. A tárlat november 6-áig lesz megtekinthető.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk és megyénkbe csapadékot sem jósolnak. A szél élénk lesz több helyen is. 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy óra, Szabó is.

ez a sláger. Taylor Swift néni szórakoztatott bennünket itt a Forrás Rádióban, mindig veled, 4:11 környékén járunk, és a koktélt hallgatjátok. Tomi egész héten, Szabin, tegnap is én voltam, meg ma is én ugrottam be. Tök jó itt lenni veletek, úgyhogy hálás vagyok. Meg persze tele a puttonyom, mármint hogy zenékkel, így képletesen mondva, csak slágerekkel, ezek jönnek majd a következő 5 órában. Meg most egy gyors közlekedési info: a 11-es főúton Esztergom-Szamárhegy térségében a 61-es és a 62-es kilométer között a vízelvezető rendszert újítják fel. A munkavégzés idején útszűkület mellett jelzőrös irányítással haladhat a forgalom. Ha van még infód az utakról, 0629789785-ös SMS, Viber, Messenger, tulajdonképpen bármelyik játszik, üzenj nekem. Tegnap például valaki megírta, hogy a vénasszonyok nyarát inkább hívjuk indián nyárnak. Amúgy tök jogos, ma úgy fogom hívni. És hogy mi történik ebben az órában, képzeljétek el, Franciaországban a helyi csendőrök, azok trafipaxoztak egy nagyot, és most kapaszkodj, rendesen kapaszkodj meg valamiben, mert hogy több mint 300 km/h mértek az autópályán, de ez már talán Európa csúcs, brutális. Na ezt fogjuk egy kicsit jobban kibeszélni majd ebben az órában. Közben pedig csak slágerek, ahogy mondottam, volt Purple Disco Machine, ó, micsoda buli van itt, munkaidő közepette is, hangos.

0: a 21 Pilots, de hát nem csütörtököt mondtak, hanem szombatot, ez volt a Saturday itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, ha koktélt hallgatjátok ma Szabó Istvánnal. Napos idő, csípős reggellel, nem lesz front felettünk, valahogy így alakul a következő néhány nap. 25-26 fokos maximum hőmérsékleti adatokkal. Reggel hideg lesz, réteges öltözet, de aztán délutára le lehet dobni a textilt. Mármint, hogy csak mértékkel. DJ Antoine és a Bella Vita jön mindjárt a füledbe itt a Forrásban.
1: A kocsiban ülve vagy már otthon pihenve is lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek

0: Esztergombarátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kálmá kis latinos ritmus, ez is kell a napunkba, ez a Forrás Rádió mindig veled, a mikrofonnál Szabó István, illetve a Koktél 3/4-11 előtt valamivel. És képzeld el, Franciaországban a helyi csendőrök trafipaxoztak egy nagyot, és szerintem ők se hitték el, amit a műszer mutatott, mert hogy 312 km/h sebességgel fotoztak le francia csendőrök egy Porsche sportkocsit Franciaországban az autópályán. A tettes jogosítványát utótól érték valahogy a rendőrök, szóval a tettes jogosítványát helyben bevonták, az autót lefoglalták és elvontatták. Milyen szomorú látvány lehet az autópályán egy vontatott Porsche. Na hát, azért kemény ez a 312 km/h. Szerény ismereteim szerint nem szokásos ez, tehát, hogy valahol ez egy ilyen Európa csúcs környékén lehet. Brutális. Na hát, nálunk mondjuk biztos nem tudna ilyet csinálni ez az autós, mert hát, ha beáll a terelésbe az M1-esen, na, abból nem lesz 300 km/h. Na, nálunk most Szakács Gergőt teszteljük, hogy beleugrik-e a kútba, érkezik a Follow the Flow felvétele. Majd de bírom, itt a beszívom a Forrásba.

0: Jó, csak slágerek, ez a Forrás Rádió, mindig veled. Közelítünk 11 órához itt a Koktél keretein belül. Én Szabó István vagyok. Most jönnek a legfrissebb hírek, infók, időjárás jelentés, aztán pedig a Midnight.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat.
1: Ez a Beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
1: 3-tól 5-ig.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra? Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
5: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
6: Volkswagen. Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
7: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
8: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
7: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a Tatabányai multifunkcionális csarnokban.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV az idei nyári akcióban. Kína bővíti a megfizethető bölcsődei ellátást, vasárnap rendezik meg a Tatai Állatbarátok napját. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. Több mint 2300 ellenőrzés, 21%-ban feltárt szabálytalanság. Ez a Nemzeti Adó és Vámhivatal idei balatoni nyári akciójának mérlege áll a megyei hivatal tájékoztatásában. A leggyakoribb mulasztási ok a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatás, valamint az online pénztárgépek szabálytalan használata volt. A kiemelt nyári időszakban a NAV operatív adó ellenőrei összehangoltan ellenőrizték a turisztikai térségekben működő vállalkozásokat és szolgáltatókat. A kiválasztásban az online számla adatok, az online pénztárgépekből származó információk, a foglalkoztatási adatok is fontos szerepet játszottak. Az adatvezérelt kockázatelemzés mellett azonban a helyszínen szerzett tapasztalatok is segítették az ellenőrzéseket. Kína több bölcsődei hely megteremtésével és anyagi támogatással igyekszik elérhetőbbé tenni a 3 év alatti gyerekek napközbeni ellátását, jelentette kedden a kínai állami hírügynökség. Kína új 5 éves terve szerint 2026 és 2030 között felgyorsítaná a megfizethető bölcsődei ellátás fejlesztését. A költségeket helyi támogatásokkal és családi utalványokkal mérséklik, a lakóhelyhez közeli helyek száma nő, a szolgáltatások biztonságát pedig egy készülő új törvény is szabályozná. Október 3-án Richter egészség délelőttel várják az érdeklődőket az esztergomi piacon. A program célja, hogy ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és interaktív bemutatókkal hívja fel a figyelmet a megelőzés és az egészségtudatos életmód fontosságára. A rendezvény kiemelt figyelmet fordít az emlőrák és más daganatos betegségek megelőzésére. Szakorvosi előadások és beszélgetések mellett emlővizsgálati modell és mammográfiás tájékoztatás is segíti az érdeklődőket. A helyszínen egyes kórházi szakrendelések időpontfoglalásra is lehetőség nyílik. A szűrővizsgálatok és tanácsadások ingyenesen vehetők igénybe. A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány szervezésében október 4-én az Építők Parkjában rendezik a Tatai Állatbarátok napját, melynek programjaira 14 óra 50 perctől várják az érdeklődőket. A program ingyenes, amelyen lesz rendőrkutya bemutató és mancslenyomat készítés is.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, és megyénkbe csapadékot sem jósolnak, a szél élénk lesz több helyen is, 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyeg tisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy óra Szabó Istvánnal. Szabó István. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Nagyon-nagyon szép és kellemes szerda délelőttöt mindenkinek. Startol egy újabb óra itt a koktélban, csak slágerekkel. És van egy jó hírem, van munkahelyi DJ-d, miközben te dolgozol, én nagyon jó zenéket hozok, csak slágereket. Midnight, The Hanging Tree, ez jön elsőként. Na ez tipikusan egy bulitrek, úgyhogy nyomogatom a gombokat, tarts velem!

Felix Kártálék és a The Way az út itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, ez itt a koktél. A mikrofonnál Szabó István, mert hogy Tomi kollégám, barátom, példaképpen, pótapám, szóval, hogy ő most éppen Szabi van. És ugye tudod, az M1-es autópályán Tata térségében a 78-as és a 80-as kilométer között hídépítés van. Igen, mindkét oldalon a belső sávot lezertek, a forgalom sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávon halad. Ha van infód az utakról, vagy csak írnál nekem egy kedves üzenetet, hogy kedveljük egymást, akkor 0629789785-ös SMS Viber elérsz természetesen. És Bódi Szilvi tudja a boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolat titkát, márpedig, ha egy ekkora párkapcsolati gurú nyilatkozik a Story magazin nevű tudományos szaklapnak, akkor arra illik odafigyelni, ezt a témát mondjuk majd ki, nem is olyan sokára még ebben az órában. Addig pedig csak slágerek, hamarosan meghallgatjuk George Ezra-t a Paradise-al, úgyhogy paradicsomi lesz a hangulat, de most itt a Well Hello, és egy tavalyi track Filóval közösen itt a Taxi a Forrásban.

0: nagyon kedvelem a francia könnyűzenét. Megpróbálnám elmondani az előadó nevét, meg a dal címét, de borzasztó a francia kiejtésem. Szóval, sorry, de tök jó, hogy a franciák is termelnek jó könnyűzenét. Ez a Forrás Rádió mindig veled. A mikrofonnál Szabó István, és kérem szépen, gyorsan foglaljuk össze, hogy Mizu időjárás tekintetében egyébként semmi különös, csak a szoki, mert hogy semmi változás nem lesz időjárásunkban, és folytatódik a derült, száraz idő. Jaj, de jó. Itt a Forrás Rádióban is csak a szoki, mert csak slágereket hallasz, így mindjárt jön majd. Tényleg mindjárt. Jön a Homewrecker.
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrásnál.

Rendrédió és DJ Craig Gorman itt a Forrás Rádióban, mindig veled. Ez itt a Cocktail és a Talk About című dalt hallgattuk meg az előbbiekben. Köszi, hogy engem hallgatsz. Innen is egy nagy ölelés a hölgyhallgatóknak, pedig egy puszi. És akkor, ahogy beígértem, dumáljunk egy kicsit Bódi Szilviről, mert hogy ő tudja a boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolat titkát, már pedig hát, ha egy ekkora párkapcsolati gurú nyilatkozik a Story magazin nevű tudományos szaklapnak, akkor arra érdemes odafigyelni. Na, azt mondja, idézem őt, a párommal, Lacival minden reggelünket egy japán tornagyakorlattal indítjuk a kertben. Ez mindössze 10-15 perc, de felér egy magas hegyi edzéssel. Ez kellő lendületet ad a napnak, de szoktunk együtt nyújtani is. Ha épp Indonéziában vagyunk, akkor szörfözünk, ami most arra már közös szenvedélyünk lett, mesélte az egykori modell. Hát mondjuk nem gyakran járok Indonéziában, de oké, japán tornagyakorlat. Azért azt a japán tornagyakorlatot lehet, hogy nekem is megmutathatná. Bódi Szilvi. Nálunk a Coldplay, meg Beyoncé, így együtt figyelj, tök jó lesz a fülednek. Érkezik a Coldplay-dal ide a forró.

0: Csak slágerek, ez a Forrás Rádió, mindig veled, kérem szépen. Közelítünk déli 12 órához, déli harangszó, meg ilyenek, meg jönnek a legfrissebb hírek, infók, időjárás jelentés, aztán pedig Some Kind of Feeling érkezik a fületbe.
1: Hozzuk nektek a szombat

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
3: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is pezseg Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
4: Munkahelyet keresel?
5: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
6: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. Az első Európa Liga mérkőzésen szeptember 30-án szerdán 18 óra 45 perckor a Grossist Szlován együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
7: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. A mérkőzésre a bérletek mellé kiegészítő jegyváltása is szükséges.
6: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
8: Hello Tatabánya, jövünk Kecskéd! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok! Szigorították a megkülönböztető jelzések használatának szabályait, Harry Potter világát idéző oktatási segédlet készült Pécsen, Johann János prímás és zenekara ad koncertet Oroszlányban. A mikrofon mögött Hit Thaler Andreát hallják, már is hozom a déli hír összefoglalót. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait. A részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza, derül ki a Magyar Közlöny kedd este megjelent számából. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja. Az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését, a hatóság pedig legfeljebb 2 alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra. Engedélyhez kötött a megkülönböztető jelzés használata a Sándor Palota, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, valamint a Honvédelmi és a Külügyi Tárca kiemelt államértekű feladatokra használt meghatározott járművein. A korábban engedély nélkül használt jelzésekre 60 napon belül kell engedélyt kérni. Harry Potter világán keresztül igyekszik közelebb hozni a kémia világát a 7. és 8. osztályos diákokhoz. Az a rendhagyó oktatási segédlet, amely a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának gondozásában jelent meg, közölte a Baranyai Felsőoktatási Intézmény a közösségi oldalán. A Mutáns Mumus Titka Kalandos Kémia című könyvet a napokban egy rendhagyó kémia óra keretében a PTE Pécsi gyakorló iskolájának tanulói már megismerhették. A könyv a 7. és 8. osztályos kémia tananyagának jelentős részét dolgozza fel, egy a Harry Potter univerzum által inspirált történetbe ágyazva. A történet főhőse egy Pécsen született diák, akinek egy a Roxfordban elszabadult mutáns mumus ellen kell megfelelő elixírt készítenie. A kaland előre haladtával az olvasók a kémiai ismereteket is lépésről lépésre sajátíthatják el. A segédlet ingyenesen hozzáférhető a Pécsi Egyetemi Archívum oldaláról. Várnak minden érdeklődőt az esztergomi Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola ünnepi hangversenyére, amelyet a Zene Világnapja alkalmából rendez meg október 1-én csütörtökön 17 órai kezdettel a Zeneiskola Reményi Károly hangversenytermében. Fellépnek a zeneiskola művész tanárai, a belépés ingyenes, adományokat köszönettel fogadnak. Az idősek világnapja alkalmából Johann János prímás és zenekara ad koncertet Oroszlányban. Október 2-án pénteken este 7 órakor kezdődik a program a Bányász Klubban, a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a www.bluehill.hu oldalon tudnak megtenni.
0: Időjárás.
1: Ma napos időben lesz részünk, szinte felhő is alig lesz az égen, csapadékra nem kell számítani, az élénk szélben 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy óra Szabó Istvánnal. Szabó István. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: És startol a délután. Hello, üdv mindenki! Ez itt a Koktél velem Szabó Istvánnal, meg nem csak velem, hanem csak slágerekkel. Boosty és Some Kind of Feeling, aztán pedig jön egy nevadadal, érkezik a Mango Rice, sőt, mi a faja is a Mr. Soldier-rel. Tarts velem, jó zenék jönnek!

Bridge of Fire és a Mr. Soldier itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, ez itt a Koktél a mikrofonnál, kivételesen. Szabó István, Tamás, hol vagy? Van valahol máshol, de egyébként jövő héttől újra itt lesz majd a koktélok alkalmával is. Viszont vannak infóim az utakról, az M1-esen, az 54-es kilométernél. A Harkányos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. A 71-es kilométernél a Grébics pihenőhelyet szintén. Oda-vissza mindkét oldalról. Ha van infód az utakról, akkor azt 3-0-6-20-97-8-97-8-5-ös SMS Viber mindkettő játszik. Ír nekem valami szép üzenetet. És ha már koktél a műsor címe, akkor készítünk majd egy koktélt ebben az órában. Mondok neked egy jó koktélreceptet, a piña coladát fogjuk elkészíteni, mondjuk nem teljes egészében, tehát inkább ilyen virgin módon, alkoholmentesen, elvégre mégiscsak munkaidő van, azt illik komolyan venni. Ariana Grande és a Thank You Next, nálunk ezért kezdik nem is oly sokára előtte Holy Molly és a Freaks in Town. Csak slágerek, ez a forrás.

Hallgassuk. Diamandians és a Calabria, micsoda hangulat itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, a mikrofonnál Szabó István és a Koktélt hallgatjátok. Fél egy előtt egy picivel. Ha éppen ebédeltek, jó étvágyat kívánok. És jó időnk van, 26-27 fokos maximum hőmérsékletek. Erre kell számítani a következő néhány napban. És érdemes a hétvégére valami mondjuk ilyen, hát a strandolást azért már nem is, de mondjuk egy jó kirándulást mindenképpen érdemes eszközölni, mert hogy remek száraz időnk lesz. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Ennek az eredeti Hurts dalnak a kicsit bulisabb feldolgozása érkezik, nem is, hogy sokára jön mindjárt a füledbe a Hurts.

0: híres, meg Király Viktor, ez volt az Orsi is itt a Forrás Rádióban, mindig veled, ez ugye Orsi, ha lemegy a nap című dalának új verziója, azért Dr. Bére szeret felújítani slágereket. No, ez a Koktél, a mikrofonnál Szabó Istennel, 3:41 előtt egy picivel, és készítünk most egy koktélt, mit szólsz hozzá? Mindenki szereti a pinyakoládát, de most annak a baby koláda verzióját, az alkoholmentes verziót készítjük el. Sékerbe tegyél 5 darab jégkockát, önts rá 10 cent ananász csúszt, 5 cent kókusztejet és 1 cent tejszínt. Egy picit össze kell rázni, szűrni egy pohárba, aztán jöhet a jégkocka meg az ananásszal díszítés. Na valami ilyesmi a baby koláda. És hogy mi történt ma reggel a Forrás Rádióban, azt most meghallod.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hát egy valamit nem lopnék, kutya. Hát ez biztos, hogy nem. Hát ezzel csak a nyűk van. Már, hogy érted?
3: De, ne, tehát értem. A fajta tiszta kutyákat, meg amik szép kutyák, azokat azért lopják el, hogy aztán utána eladják. Főleg a kicsi kutyákat, hogyha esetleg látják, hogy még fiatal is az az állat, akkor meg aztán pláne elviszik, mert ott még könnyebb eladni őket. De tehát azért egy felnőtt 8-9 éves kutyát már nem fognak ellopni valószínűleg, remélhetőleg, mert ugye nem tud vele mit kezdeni, de egy fiatalnak látszó kutyát el tud adni.
2: De szerintetek ezek milyen emberek? Tehát olyan emberek, akik járják az utcát, és azt keresik, hogy hol lophatnak el egy kutyát, tehát van már a kutyapiacon ismeretük, vagy olyanok, hogy igazából ott hagysz egy pénztárcát, azt is lopják, de a kutyát is viszik, vagy olyanok, akik ilyen alkalom szült el, hogy ó, ez értékes lehetne, akkor ezt elvisszük. Tehát, hogy direkt ilyen kutyatolvajok mászkálnak körülöttünk?
3: Fogalmam sincs. Én inkább nem minősíteném ezeket az embereket, de én szerintem ez bármi lehet. Lehet hirtelen ötlet is, lehet az is, hogy specializálódnak, mert volt olyan is egyébként, amikor házból loptak el kutyákat, tehát volt egy ilyen időszak is. Szóval igen, amikor még én voltam fiatal, akkor kint lehetett hagyni nyugodtan az állatokat, utána bejött ez, hogy viszik a kutyákat a bolt elől, és én ezért nem értem a mai napig sem, hogy miért hagyunk kint állatot a bolt előtt, többek között ezért, másrészt meg azért, mert egyrészt megijedhet az állat, meg van, amelyik szegény ott sír a bolt előtt, tehát hogy ezért nem tudom.
2: Mert hogy érted, kínai étterem előtt nem hagynék kint kutyát, az két szentség.
3: Hát oda be se vinnéd.
4: Hát a menü kínálatot ki szokták tenni, tudod? Tehát
1: most. Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám.
5: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: csak slágerek, ez a Forrás Rádió mindig veled. Közelítünk egy órához, friss hírek, információk, időjárás jelentés, aztán pedig tovább megyünk csak slágerekkel. You've got the love!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég. Ez a Beat! Ez a Beat! A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig. 3-tól 5-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
1: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem más, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: és sporti szerviz a plusz 36 70 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: Hello Tatabánya, jövünk Kecskén! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
3: Ez reklám volt.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 1 óra, szép napot kívánok! A globális méretű cirkuláció megváltozása volt a történelmi aszály fő oka, új mesterszakkal bővül a gyógypedagógus képzés a Debreceni Egyetemen, ismét nyílt napot tartanak a tatabányai ebrendészeti telepen. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A történelmi nyári aszály döntő oka a globális méretű cirkuláció, a Föld levegőjének és vizének nagyléptékű egész bolygóra kiterjedő mozgási rendszerének megváltozása, ami már néhány éve megkezdődött, írta a Hungaromet ZRT az aszály meteorológiai hátteréről készített és a honlapján közé tett tanulmányban. Az elemzés szerint a Kárpát-medencét különösen sújtotta az aszály, és ebben a cirkulációnak meghatározó szerepe volt. Az elemzésben azt írták, kérdéses, hogy a jelenlegi cirkuláció állapot tartósan fennmarad-e. A régióban egyedülállóan gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelés és gyógypedagógiai karán. A 3 féléves programban az alapképzést végzett hallgatók szerezhetnek magasabb szintű szakmai kompetenciákat. A képzést a kutatói és oktatói utánpótlásban is kulcs szerepet játszik a jövőben, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MTI-t szerdán. Közleményükben azt írták, a gyógypedagógia tanármesterképzés hatalmas előrelépés az észak-alföldi régiónak, korábban ugyanis csak a fővárosban volt elérhető a képzés. A Segítőkéz a Kutyákért Egyesület az Állatok Világnapja alkalmából október 3-án szombaton 10 és 15 óra között ismét nyílt napot tart a tatabányai ebrendészeti telepen. Lesz zsíros kenyér és tea, arcfestés, csillámtetkó, hajfonás, tombola és logenfarkas is, várják az érdeklődőket. Újraindulnak az új tanévben az egyetemi filmklubok. Az őszi fél év során 28 egyetemen mintegy 200 ingyenes filmvetítéssel és közönség találkozóval várják a hallgatókat, közölte a Nemzeti Filmintézet az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az NFI finanszírozásában megvalósuló programhoz 11 budapesti, 12 vidéki és 5 határon túli felsőoktatási intézmény, köztük az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Párciumi Keresztény Egyetem, valamint a Csíkszeredai Szapentia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem is csatlakozott.
0: Időjárás.
1: Ma száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk a térségben, többfelé élénk lehet a keleti-délkeleti szél, a délutáni órákban 23 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy óra Szabó Istvánnal. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Nagyon-nagyon szép és kellemes szerda délután mindenkinek. Startul egy újabb óra itt a koktélban. Csak slágerekkel meg velem itt a mikrofon mögött Szabó Istvánnal. Ó, olyan zenéket készítettem be, hogy csak na, jön a You've Got the Love, aztán hallgatunk egy 4 jó dalcsőt, a Afrojack is beköszön majd, úgyhogy hangerült föl.

Classical és a The Beach itt a Forrás Rádióban. Mindig veled egy újdonságot hallottatok itt a koktélban. A mikrofonnál Szabó Isten, mert hogy Tamás kollégám Szabin, ami nem egy Szabolcs nevű embert jelent, hanem éppen szabadságát tölti. És vannak infóim az utakról, az M1-esen a 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagyszent János Bőny csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek. A 85-ös és a 97-es kilométer között a hegyes halom felé tartókat a belső sávra, meg a szemközti oldal belső sávjára terelik, Budapest felé sávelhúzással a külső, illetve a leálló sáv járható. Ha van infód az utakról, várom 0620 978 98 5-ös. SMS Viber írhatsz nekem nem csak közlekedési infót, de amúgy is örülök, hogyha írsz annyit, hogy szia Pisti, szeretlek, vagy valami ilyesmi. No, és hát PSG Ogli celeb úr, vagy hát mi több jelen összefüggésében PSG Ogli professzor úr a tévében értekezett nyelvészeti témakörben, és hát neki nem írnak elő semmit, úgyhogy hagyjuk a deskriptív nyelvészetet. PSG Ogli és a magyar nyelv rejtelmei. Még ebben az órában kifejtem a témát. Addig pedig csak slágerek. Jön hamarosan egy James Blunt dal, de előtte a New Level Empire dalát hallgatjuk, amiben hallott Szikora Robi hangját is, aki hát ugye tudjuk, hogy műfajt teremtett a Csikidámmal. Van még hely, ez a track címe, jön a füledve itt a Forrásban.

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

benne meg az Only Girl, itt a Forrás Rádióban mindig veled. Ez itt kérem szépen a Koktél a mikrofonnál, Szabó István, és az előző dal az 2010-es, amúgy. Ez azért tök durva. Ez azt jelzi, hogy nagyon öregszem. És hát kérem szépen PSG Ogli celeb úr, itt több jelen összefüggésében PSG Ogli professzor úr a tévében értekezett nyelvészeti témakörben, erről muszáj beszélnünk. És hát neki azért nem írnak elő semmit. Arról van szó, hogy PSG Ogli a celeb vagyok tévés izében, illetve annak a játékában tudta meg, hogy létezik egyáltalán a magyar nyelven hosszú, meg rövid I betű is. Sőt, Oglit önmagában a magán és mással hangzók is jól elgondolkodtatták. Hát ez azért brutál. Hát, hogy Oglinak nem mondja meg senki, hogy mi az a hosszú I. Ezt neki nem szabad előírni. Amúgy az angolban van ilyen? Nincs. Na hát szerencsére a következő két előadó közös kollabjában, meg alapvetően az előadók nevében nincsen semmilyen I. Well hello, halott pénz, és az Emlékszem Sopronban érkezik, ami sok évvel ezelőtt, 2015-ben képzeld el, a Volt Fesztivál hivatalos dala is volt, azóta már Volt Fesztivál nincsen, de ez a dal, na ez örökre szól. Szól itt a Forrásban.

0: csak slágerek, ez a Forrás Rádió mindig veled. Közelítünk 2 órához, friss hírek, infók, időjárás jelentés. Ez lesz most a menü, aztán pedig jön DJ Snake.
1: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de

0: 9. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a nász népet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
2: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán.
3: Következő alkalom október 3-án.
2: Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
4: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, Ottali!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Az idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit az erőművek éjszakáján. Nyílt pályázatot írtak ki az Országos Közlekedési Központ vezérigazgatói posztjára. Richter egészség délelőtt lesz Esztergomban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án az erőművek éjszakáján. A programra október 1-től lehet regisztrálni, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az MTI-vel. A szervezők az idei erőművek éjszakájára ismét több ezer érdeklődőt várnak. Kiemelték, a program arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás közös ügy. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja. Az erőművek éjszakája programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az egyes helyszínekre október 1-én 10 órától lehet jelentkezni az erőművekéjszakája.hu oldalon. A férőhelyek helyszínenként eltérőek és korlátozottak, ezért érdemes időben regisztrálni. Nyílt pályázatot írtak ki az Országos Közlekedési Központ posztjára, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a közösségi oldalán. A központot idén nyáron alapították, hogy létrehozzák az utasok igényeit értő és kiszolgálni akaró modern közszolgáltatás szervező szolgáltató központot, idézte fel a miniszter. Kiemelte, a nyílt pályázaton olyan vezetőt keresnek, aki képes lerakni egy teljesen új szervezeti működés alapjait, sikerre viszi azt az intézményi kultúraváltást, amely ahhoz kell, hogy a hazai közösségi közlekedés végre átlépjen a 20. századból a 21-be. A minisztérium oldalán már elérhető a posztra kiírt álláspályázat, amelyre bárki jelentkezhet, aki megfelel a szándékosan nem túl szűkre szabott feltételeknek, írta Vitézy Dávid. Október 3-án Richter egészség délelőttel várják az érdeklődőket az esztergomi piacon. A program célja, hogy ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és interaktív bemutatókkal hívja fel a figyelmet a megelőzés és az egészségtudatos életmód fontosságára. A helyszínen egyes kórházi szakrendelésekre, időpontfoglalásra is lehetőség nyílik, a szűrővizsgálatok és tanácsadások ingyenesen vehetők igénybe. 1000 arcunk, 1000 rajzunk címmel Tatabáros önkormányzata és diák önkormányzata idén is képzőművészeti pályázatot hirdet 11-20 év közötti tatai fiatalok számára. A pályázat mottója idén minden pillanatban egy új világot teremthetsz. A szervezők várják a ceruzával, vízfestékkel, akvarelfestékkel, temperával, akril vagy olajfestékkel készített alkotásokat, legfeljebb 50x70 cm méretben. A készművek október 15-éig adhatóak le. A további részleteket a tata.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: A száraz, zavartalanul napos időre számíthatunk a térségben, többfelé élénk lehet a keleti-délkeleti szél, a délutáni órákban 23 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy óra Szabó Istvánnal. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Nagyon-nagyon szép és kellemes szerda délután mindenkinek. Starttól kérem szépen a koktél egyik újabb órája velem Szabó Istvánnal, meg DJ Snake-kel és a Paradise a Paradicsom című dallal. Meg érkezik majd Dash és Young Fly, hogy megmutassák, hogy mi kell az irodalmi Nobel-díjhoz. Tartselem, jönnek a slágerek!

Károly Tyűj és Némi hangulat itt a Forrás Rádióban, mindig veled, a mikrofonnál Szabó István, és a koktélt hallgatjátok, ahol Tamás most éppen Szabin, de én igyekszem őt pótolni, még ha hát tulajdonképpen az lehetetlen is. Nos, egy gyors közlekedési info az M1-es autópályán Tata térségében, a 78-as és a 80-as kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávon halad. Ha van még infótok az utakról, várom 0629789785-ös SMS Viber, mindkét platformon becsekkolhattok hozzám. És jövök majd ebben az órában például a nap gondolatával is. Prohászka Ottokártól idézek majd, és a lélekről fogunk beszélni. A lélek egy annyira szép szó, ami hát ugye nyilván ekvivalenciát mutat a lélegzet című és nevezetű szóval. De ezt most hagyjuk, ne lelkizzünk, hanem hallgassunk zenéket. A Sugar Babes klasszikusa, a Push the Button, a gomnyomogatós dal érkezik hamarosan 2005-ből, mint csoda múlt idézés, de előtte itt vannak Kvapszék és a Signals, itt a Forrásban.

Camilla Cabello, barátosnénk és a Don't Go Yet itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, a stúdióval, a mikrofonnál Szabó István, a Koktélt hallgatjátok. És remek időnk van, ráadásul úgy tűnik, hogy ez kitart a következő napokban is. Mert hogy mondok hőmérsékleti adatokat, holnap 25, pénteken 26, szombaton 25, vasárnap 25 fokunk lesz maximumok tekintetében. Én viszont, ha csak slágerekről van szó, akkor nem érzem a határt. Mindjárt jön a leak, annyira jó ez a dal.

0: sorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízivárosban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Akkora a Lokko Lokko, itt a Forrás Rádióban mindig veled. A mikrofonnál Szabó István és a koktél. Ahol pedig képzeld el, hogy már is jön a nap idézete vagy nap gondolata. Proászkó Tokártól idézek. Ami a vér az ereknek, az a gondolat s érzés a léleknek. Ugye? Milyen világokat tudunk teremteni? Egy-egy érzéssel, egy-egy gondolattal, és ilyenkor csoda a világ. Nálunk a BSV, és ha mennie kell, ez jön mindjárt. Előtte meghallgatjuk, hogy mi történt ma reggel.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, hát egyébként én rég találkoztam már ilyen hírrel, lehet, hogy történtek ilyenek, de most ezt ugye eléggé fölkapták, mert hogy Budapesten egyre több a kutyalopás.
3: Komolyan.
2: Igen, mert az embereknek még mindig van az a jó szokása, és ezt idézőjelben mondom, hogy jó szokása, hogy ott hagyják a boltok előtt a kutyákat. Én ezt sose tudtam megérteni, akár keverékről van szó. Igen, tehát akár keverékről van szó, akár fajta tisztáról, de ha fajta tiszta, akkor meg aztán pláne nem értem, hogy ott hagyják a bolt előtt, amíg ők bemennek vásárolni.
3: Oké, én még ezt el is tudtam fogadni eddig, tehát hogy nem tudom, hogy ez miért annyira nagy probléma.
2: Azért, mert egyrészt a kutya megijedhet, tehát nekem már volt olyan, hogy arrébb kellett állnom, mert megtámadott egy kutya. Aha. Ami majdnem kitépett egy kukát.
3: De úgyis, ki van kötözve? Tehát, hogy mit, mert nálunk úgy szokott lenni ott a Prímánál, hogy a tartóoszlophoz van kötve a bejárattól messzebb. Na mindegy, igen?
2: De most figyelj, igazából, tehát, hogy most ha telefonálok, nem veszem észre, hogy közel van a kutya, akárhogy is történik, Értem? Akkor is megtámadhat, megijedhet, ami azt elhúzza onnan magát, vagy nem tudom,
3: megfogja. Én is jobban örülök, csak tehát, hogy nem gondoltam ezt eddig bajnak. De
2: a másik meg ugye az, hogy ellophatják.
3: De miért lop el bárki egy kutyát? Most komolyan?
2: Ha fajta tiszta, akkor azért, hogy eladja, mert nyilván azért ezek a kutyák nem olcsóak. Most már egyik se.
3: De vesz valaki használt kutyát?
4: Persze, hogy vesz. Használt kutyát.
2: Hát ha olcsóbban jut hozzá, mint, mert mondjuk most nézzük, én most csak a francia buldogban tudok, tehát azt tudom. Tehát nagyjából egy francia buldog kerül most már szerintem ilyen 800 ezer forintnál. Micsoda? Kezdődik a fajta tiszta francia buldog.
4: 800? Igen. Az nagyon, az durva.
2: Hát ilyen 6 és 8.
4: Néztem. Azok vannak most felkapva, a tojuszkár, meg a törpeuszkár, azok is ilyen 5-600 ezer.
3: Jézus,
4: vagy
3: nem lehet ezekkel lenyeletni egy erteget, hogy azért be tud követni, hogyha valahol ellopják.
2: Vannak már ilyen cuccok, amiket rájuk lehet rakni, de azt ugye csak a nyakörre tudod rárakni, azt meg ugye leveszik. A chip az meg ugye csak úgy működik, aha, hogyha esetleg valamilyen állatorvosnak gyanús, hogy honnan lehet ez a kutya.
3: Jó, de hogyha nekem egy olcsó kutyám van, azt ott hagyhatom, nem? Hogy azt is ellopják?
2: Van, amikor én már hallottam olyat is.
3: Elírom az oldalára, hogy ez egy korcs.
2: De ha mondjuk szép az a kutya, akkor simán elvihetik.
1: Buenos morgen, mindenki!

Vannak slágerek, ez a Forrás Rádió mindig veled. Köszi, hogy velem voltál az elmúlt 5 órában itt a Koktél keretein belül. Én nagyon jól éreztem magam, annyira jó műsort vezetni, tényleg a világ egyik legjobb érzése, de ezt majd egyszer kifejtem részletesebben. Minden esetre ez most nekem ennyi jutott erre a hétre, tegnap meg ma is itt voltam. A következő 2 napban azt hiszem, hogy Ádi meg Roland fognak itt a Koktélban garázdálkodni. Remélem, hogy minél hamarabb találkozunk itt valamilyen műsor keretein belül is, de hogy ami tuti, hogy a hírekben viszont találkozunk majd hétvégén szombat reggel 7 óra 57 perctől. Picit más stílus, de azt is nagyon bírom. Na, nálunk most mindjárt jön a Beat, I és Rolanda. Roland azt mondja, hogy nagyon jó zenéket fog játszani. Roland, tényleg jók lesznek a zenék? Tuti? Becsület szabad? Azt mondja, igen. Jó. Bibi Rexa és a Faithless, illetve a New Religion, ezzel indul majd az óra hírek után. Mindjárt, viszont!

0: azt hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
3: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop.
4: GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Szeptember 25-től 6 napig. Scevola és Fia Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
5: Volkswagen.
6: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

és sporti szerviz a plusz 3670 208 8393-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, köszöntöm Önöket. Minden 5. ellenőrzés szabályszegést tárt fel a Balatonnál, vagy pont alatti hőmérsékletet mértek több székelyföldi településen. A szabadtűdős búvárúszó Törőcsi Zsófia újabb világbajnoki címet nyert. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári Balaton környéki akciója során több mint 2300 ellenőrzést végzett, amelyek 21%-ában szabálytalanságot tártak fel. A leggyakoribb problémák között a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatás, valamint az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt, közölte összefoglalójában az adóhivatal. A nyári időszakban a NAV operatív adóellenőrei összehangoltan ellenőrizték a turisztikai térségekben működő vállalkozásokat és szolgáltatókat, a turisztikai térségekben, rendezvényeken, vendéglátóhelyeken. Fagypont alatti hőmérsékletet mértek szerda reggel több székelyföldi településen, a leghidegebb -3,7 fok Csíkszeredán volt. A tájékoztatás szerint fagypont alá csökkent a hőmérséklet Gyergyó Alfaluban is, ahol reggel 6 és 7 óra között -1,8 fok volt. Maroshévízen ugyanekkor -1,7 fokot mutattak a hőmérők, Székelyudvarhelyen is fagypont közeli volt a hőmérséklet 2,1 fok, míg a Bucsintetőn található meteorológiai állomáson 2,8 fokot mértek. Az értékek alacsonyabbak az ilyenkor megszokottnál, azonban nem számítanak rekordnak, közölte a szolgálatos meteorológus. Egészségügyi szűrésekkel várják a szépkorúakat Tatabányán. Október 2-án 9 és 13 óra között várják az érdeklődőket a Kodálytéri Közösségi Házban. A program ingyenes, további részleteket a vértesagorája.hu oldalon találnak. És végül sport, a búvárúszó Törőcsi Zsófia világbajnoki címet nyert a ciprusi Limassolban. A magyar sport az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott. A világbajnok és világjátékok győztes magyar sportoló csapatának közleménye szerint Törőcsik 78 méteres eredménnyel nyerte a versenyszámot. Következő versenyszáma pénteken a páros uszonyos kategória lesz.
0: Időjárás.
1: Szinte zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a szél több felé megélénkülhet, 22-26 fokig melegszik a levegő, csütörtökön már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de számottevő csapadék nem várható, 26 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a B-B. Délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész sok a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, indítsuk el akkor a szeptemberi utolsó beatet. Ez itt a Forrás Rádió, mindig veled, mindig veletek vagyunk. 2 órán keresztül hozom a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket, Bibi Rexa és a Faithless, így együtt

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig egy klassz hazai újdonság pörgött. Ez volt a Crazy Boys, Tolvaj Reni és Istenes Márkó közös lágere, a Léggömb. A folytatásban pedig jöjjön szintén hazai frontról, de már angol nyelven a The Anahit, vagyis Csányi Rita projektje. Ez pedig az I Was Wrong.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Plazma adóhősök, figyelem! Figyelem! Fantasztikus hírünk van számotokra. A kiemelkedően magas juttatások túlélték a hűséget a Plazma Centerben, így szeptemberben is magasabb összeget vihetsz haza plazma adásaid után. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár.
2: Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen
1: 96 ezer forintot zsebelhetsz be.
2: Csap le te is a szeptemberi időpontokra.
1: A plazmacenter.hu oldalon szeretettel várunk.
0: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
3: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
4: Hello Tatabánya, jövünk Kecskéd. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. I'll be

0: felé kell egy kis plusz lendület. Ez a Beat Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

A folytatásban jöjjön egy dán énekesnő, Clara Finderup Toft Simonsen, aki talán nem véletlenül nem a polgári nevén futott be komoly karriert. A sikerek kezdetén még egyszerűen csak Clara néven alkotott, majd pedig később vette fel a Szent Clara művésznevet, és már így dobta ki tavaly a Break Up Glow című slágert, ami hatalmas sikert hozott neki. Ez jön már is itt a Beatben.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, és bizony robog tovább a beat, de csak és kizárólag a hírek, információk után, mert hogy fél távhoz érkeztünk, én most egy picit átadom a helyem Kittinek, utána azon

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Ki a Sportis 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
6: Ki a császár? Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! A várandóság alatti védőoltás kevésbé veszélyes lehet, mint maga a fertőzés. Októberben tartják a reformáció hónapját, május 12-én rajtól és újra 5 szakaszból áll a 48. magyar körverseny. 3 perc múlva 4 óra a Nemes Kittit hallják. A várandóság alatt beadott COVID-19 vagy influenza elleni védőoltás nem idézi elő azokat az idegrendszeri elváltozásokat az utódban, amelyeket maga a fertőzés kiválthat, állapították meg a Honrán Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársai egy új egereken végzett vizsgálatban. A kutatóintézet közleménye szerint a kutatók kimutatták, míg a vírusfertőzést utánzó kezelés tartós autizmusra jellemző viselkedési mintázatot idézett elő az egérkölykökben, addig a vakcinák hatására csak enyhe és átmeneti eltérések jelentkeztek. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények egérkísérletből származnak, ezért a vakcinák idegrendszeri fejlődésre gyakorolt hosszú távú hatásainak megítéléséhez további embereken végzett vizsgálatok szükségesek. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A program sorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A tájékoztatás szerint a központi nyitó ünnepséget csütörtök este 6 órakor Budapesten a Deák téri evangélikus templomban tartják. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gála este a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. Az idősek világnapja alkalmából ad koncertet Johann János prímás és zenekara Oroszlányban. Október 2-án, vagyis pénteken este 7 órakor kezdődik a program a Bányász Klubban. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a www.bluehill.hu oldalon tudnak megtenni. És végül sport, május 12-e 16-a között rendezik meg jövőre a 48. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amely ismét 5 szakaszból áll, majd közölték a szervezők. További tájékoztatás alapján a viadal, ahogy 2023 óta minden évben, ezúttal is a proszéri kategóriában kapott helyet a Nemzetközi Szövetségtől, ami a World Tour mögött a sportág második legmagasabb szintje. Kiemelték, a magyaron kívül olyan nívós versenyek találhatóak még itt, mint a német vagy a brit körverseny.
0: Időjárás.
1: Szinte zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a szél több felé megélénkülhet, 22-26 fokig melegszik a levegő, csütörtökön már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de számottevő csapadék nem várható, 26 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Ez a Forrás Rádió mindig veled, és nincs megállás, robog tovább a beat, a délután ritmusa. Ígértem nektek a Cat Size slágerét, ez a Gabriella, ezzel nyitjuk ezt a 60 percet. Tartsatok velem egészen délután 5 óráig a mikrofon mögött, Ilyes Soland.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Tudjátok jól, egészen 5 óráig rádiózhatunk együtt, utána érkezik Zimmerer Tamás a Charterrel, a top listával, majd pedig este 7-től 9-ig érkezik a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora, a Light Session. Szerda révén, lévén Spider Ghost lesz a ma este rezidense, úgyhogy ő áll majd a lemezjátszók mögé. Most viszont még én pörgetem nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket, Pnau és a Tu Corazón. Már is ezzel megyünk tovább.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben szeptember 25-től 6 napig. Chevrolet és Fiat Kft. Esztergom. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
2: Volkswagen.
3: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Access Bars tanfolyam ismét Tatabányán. Következő alkalom október 3-án. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
4: Itt van az ősz, itt van újra!
5: Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Singli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Autózás és Parti Szerviz a plusz 3670 208 83-93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: Hello Tatabánya, jövünk Kecskéd! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter, jönnek a második világháborús replikák, és a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülői, a sárkok. Lehet majd sétrepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a kecskédi reptéren. A belépés díjtalan.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: I just got a brand new car. Vroom, vroom.

Erik, te a Forrás Rádiód, menne pedig a hétköznapi slágerlistát hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Ma a hazai lista porondol egészen 7 óráig. Nos, ha azt hittétek, hogy ez csak egy ártatlan fülbemászó popdal, amit Kamrád, a legfrissebb Trying Not to Panic című IP-jére rittyentett, akkor óriási tévedtetek. Kamrád ugyanis nem finomkodott, amikor megírta a tracket. A stúdiók folyosóiról kiszivárgott hírek szerint az énekes a rádiós interjúban elvigyorodva beismerte, a szöveg valójában egy kódolt elegáns fuck yourself volt partnerének. A sztori az, hogy a dalt egy kőkemény és viharos szakítás ihlette, Kamrád ugyanis kitálalt, a volt barátnője folyamatosan csak elszívta az energiáját, de cserébe semmilyen szeretetet vagy értékelést nem adott. Hát persze, hogy nem, babám, hát te voltál a sugar daddy-je. Ő az imént a vadonatúj dalával, a folytatás Bibi Rexát és a Fateless hozzá nektek a hazai listán. A 13. a New Religion.

0: Budapestre.
1: Minden szerdán Magyarország kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 11.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, üdvözlöm Önöket. Az államfő figyelmeztette az országgyűlést a házszabály betartására, az energia és a gépimport megugrása okozhatta a kereskedelmi mérleg augusztusi deficitjét, holnap is számítanak a véradókra. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Baka András felhívta az országgyűlés figyelmét a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására, tudatta a Sándor Palota közleményben szerdán. Baka András az egyes törvényeknek a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításról szóló törvényt, annak érdekében, hogy az mielőbb életbe lépjen, szerdán aláírta, ám a törvény elfogadásának eljárási körülményeit megvizsgálva az országgyűléshez fordult. Az államfő szerint a törvény tárgyalása során az ország gyűlés anélkül adott a formalitásoknak megfelelő felmentést a túlterjeszkedő módosító javaslat kapcsán az általános és a részletes vita lefolytatásának kötelezettsége alól, hogy ennek házszabályi feltételei ténylegesen tartalmilag teljesültek volna. A Paksi erőmű részleges leállását és csúcsidőben emelt áron importált áram hatásával, illetve a vélhetően egyszeri kiugróan magas gépimporttal magyarázták az MTI-nek nyilatkozó elemzők a kereskedelmi mérleg augusztusi jelentős deficitjét. A Központi Statisztikai Hivatal szerdán kiadott jelentése szerint augusztusban az export euróban számolt értéke 16%-kal, az importé 29%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, az egyenleg 481 millió euró deficitet mutatott, 1140 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 0,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 13%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A kedvezőtlen külkereskedelmi adat nem jó előjel a harmadik negyedéves GDP szempontjából, összegezte az egyik szakértő. A Vöröskereszt holnap is számít a véradók segítségére. Megyénkben Sütön, a Hengermalom közösségi házban 15 órától 18 óráig nyújthatjuk karunkat, valamint szintén holnap Almásfüzitőn a Művelődési házban délután 3 órától fél 6-ig. Tudják, vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kg és egészséges.
0: Időjárás.
1: Zavartalan napsütés, száraz idő várható a folytatásban is, a délies szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul, késő estére nagyrészt 9 és 15 fok közé hűl le a levegő, holnap legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos csapadékmentes időjárás.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

és David Guetta, no persze, hogy a Save Me Tonight volt a tiétek. Szép délutánt kívánok, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert, szerda lévén itt vannak a hazai kedvencek, sőt, jön a visszatek rovat is nem sokára a Lasse Francis és James Blunt közössel, a Melody lesz a tiétek, Spider Ghost-tal is találkoztok, érkezik ugyanis a Light Session 7 és 9 óra között, előtte viszont még tuti David Puentes, ki is jön? Na, megtudod, egy zseniális DJ és producer, megsuktam. Addig pedig legjobbjaink, Taylor Swift-ből duplázunk, mert hogy mindjárt és most is ő. Az Opa Light érkezik ugyanis a 9. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel.

szerdán Magyarország kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 8.

Na hetedigen pedig Tóth-tal, Bigéle Accent-tel, a Sugar Daddy-t hoztam el nektek. Ez a forrás charter a hétköznapi slágerlista. Mondom, a menetrendjét figyelt, hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, ez a ma csütörtök internet péntek dance chart. Emlegettem a hazai listát mára. 2018 legyen a dátum, abban az évben ezen a héten a Lasse Quincy és James Blunt közös volt az első. Íme itt a

Balázs Ute Vadiújjával találkoztatok az imént. Ez a Charter. Köszönöm, hogy itt vagy. A hazai lista egészen 7 óráig pörög. Nem sokára David Puentezzel. Addig Lói

A Hertz és Purple Disco Machine közös Wonderful Life volt a tiétek. Ez a negyedik a héten. A Chartert hallgatjátok, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját, benne pedig a hazai természetesen Loival, újdonsült, és mellette David Puentezzel, egy zseniális DJ-vel és producerrel. Egyébként a haverok csak Benjamin Bayernek hívják. Idén nyáron konkrétan letarolta az Európai Fesztivál szezont, miután júniusban felrobbantotta például a Southside Fesztivált, júliusban élete legnagyobb szakmai álma vált valóra, karrierje során először lépett fel önálló artistként a legendás Tomorrowlanden. Van egy egészen friss balhé, képzeljétek, a Louis-val közös Golden Summer és a június végén kiadott Peekaboo című slágerei körül robbant ki. A pletykák szerint Puentes annyira megittasult a hirtelen jött gigantikus Tomorrowland sikertől, hogy a fellépése után Kerek Perez közölte a stábjával, mostantól ő diktál. És csak és kizárólag a nagy színpados idősávokat hajlandó elvállalni. Na ez az, amikor megnő az arc, ugye? Meg kellene tartani az ember mi voltunkat, én úgy gondolom. Na mindegy, ő nem tette. Louis és David Puentes ez a folytatásban, a Golden Summer érkezik.

az első ezen a héten Alex Kenji és a Bamboli. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a hazai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt leszek majd a netes kedvencek, valamint Sydney Sweeney-vel is találkoztok. Rengeteg követőt veszített valami miatt. Hogy mi az? Ez kiderül majd holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes estét kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén Spider Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6 órától pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig

0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Révül Ádámmal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Visszaküldte megfontolásra az egészségügyi kamarák módosításáról szóló törvényt az államfő. Az állami számvevőszék visszautasította Magyar Péter állításait. Megyebérlet lesz a Vármegyebérlet új neve. 3 perc múlva 7 óra Nemes Kittit hallják. Baka András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást, tudatta a Sándor Palota közleményben szerdán a Magyar Távirati Iroda híre szerint. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével. Ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamara tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni. Az állami számvevőszék visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait és kijelentette, hogy független alkotmányos szervként ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően, és idézem, nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi. Az ÁSZ az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében hamisnak nevezte a kormányfőnek a szervezetet érintő a Fidesz párt finanszírozásával és a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival kapcsolatban tett állításait. A vizsgálat rendben tervezetten zajlik, minden érintett pártól, így a Fidesztől és a Tisza pártól is történtek adatbekérések, közölték hozzátéve, hogy a vizsgálat minden olyan körülményre kiterjed, amely a kampány finanszírozása szempontjából jelentőséggel bírhat, így a sajtóban NKA ügyként elhíresült támogatások is a vizsgálat körébe tartoznak. Október 1-től Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a Vármegyebérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek október 1-e után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, hangsúlyozta. Aki október 1-e után vásárol, már megyebérletet kap, jelezte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat. A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány szervezésében október 4-én az Építők Parkjában rendezik a Tatai Állatbarátok napját, melynek programjaira 14 óra 50 perctől várják az érdeklődőket. A program ingyenes, lesz rendőrkutya bemutató és mancs lenyomat készítés is.
0: Időjárás.
1: Késő este éjszaka változatlanul felhőtlen, csillagfényes égbolt marad a jellemző, csütörtökön sem érkezik front a térségbe, marad az eseménytelen nyugodt időjárás, a hőmérséklet holnap reggel 8, délután pedig 24 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spider Ghost.

0: Beat. 7 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Elindult a Képes vagy program, változik a forgalmi rend az M1-es autópálya bővítéssel érintett szakaszán, kickbox világbajnok lett a bajnai Tóth Eszter. Itt Taler Andráját hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. szeptember 30-án, szerdán este 8 órakor. A kevés támogatási igényű autizmussal élők megsegítésére jött létre a Képes vagy program, amelyre várják a jelentkezéseket, mondta el Sugár Gabriella, a Komárom-Esztergom megyei tehetséggondozó és léleksegítő alap.
2: Ennek az a célja, hogy 16-30 év közötti érintett fiatalokat tudjunk bevonni, és hogy javítsuk a program során a munkaerőpiaci esélyeiket, az önállóságukat és a társadalmi részvételüket is. Tatabányán és 30 kilométeres körzetében, mert ez a projekt, ez nem csak Tatabányáról szól, hanem a körzetből érkező jelentkezőket is tudunk fogadni mindkét oldalról. És miért beszélek arról, hogy mindkét oldalról, mert ennek a projektnek az a különlegessége, hogy nem csak a 16-30 év közötti érintett fiataloknak, fiatalokról szól, hanem a másik oldalt is megszólítja, a munkaadói oldalt is megszólítja. A Léleksegítő Alapítvány és a Kék Ne Felejts Egyesület közös kezdeményezésére valósul meg ez a projekt, a United Way Magyarország szakmai segítségével, támogatásával. Olyan fiatalokat támogat, akik számára munkába állás gyakran akadályozza a kevés gyakorlati tapasztalat, az álláskeresési és kommunikációs nehézség, a digitális kompetencia hiánya, valamint az önbizalom és az önérvényesítés fejlesztésének igénye. A projekt hatásmechanizmusa, ahogy az előbb is mondtam, fiatalok és a munkáltatók egyidejű fejlesztésén alapul, arra épül. Az egyéni készség és igényfelmérést követően minden résztvevő személyre szabott fejlesztési terv alapján kapja meg a támogatást, így aztán fejlődnek a kommunikációs, digitális, pénzügyi, önállósági és munkavállalási kompetenciák, valamint autizmus specifikus tréning, pszichológiai támogatás és mentorálás segíti a résztvevőket. Gyakorlati helyzetekben is hasznosul az a tudás, amelyet szereznek itt. Gyárlátogatás is lesz, terepgyakorlat, munkahelyi helyzetgyakorlatok, természetesen a munkáltatói oldal bevonásával. A projekt másik beavatkozási szintje a munkáltatói oldal. Érzékenyítő és autizmus specifikus felkészítések segítik őket abban, hogy megfelelően fogadják és támogassák az SNI-vel élő munkavállalókat. És ennek az egész projektnek eredményeként javulhat a munkahelyi beilleszkedés, és bővülhet a célcsoport számára elérhető befogadó munkahelyek köre. Jelentkezőket várunk, ez a lényege ennek az egésznek, hogy 16 és 30 év közötti autizmussal élő és más SNI-vel élő fiatalok jelentkezését várjuk ebbe a projektbe, és várjuk a másik oldal jelentkezését is, a munkaadók részéről is olyan munkahelyek, befogadó munkahelyek jelentkezését várjuk, akik szeretnének többet tudni ezekről a fiatalokról, és valamilyen szinten el tudunk kezdeni velük kommunikálni, közösen gondolkodni.
1: Mérföldkőhöz érkezett az M1-es autópálya bővítése, és jelentősen változik a forgalmi rend, adta hírül közösségi platformján az M1-es autópálya bővítéssel kapcsolatosan az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A tájékoztatás szerint a következő hetekben több ütemben már a kiszélesített főváros felé tartó pálya oldalra kerül a Budapest és a Győr felé tartó két-két sáv az M0 és Tatabánya között. Így szakaszosan életbe lép az úgynevezett 2+2-es forgalmi rend, ezzel egy időben pedig megkezdődik a Győr felé tartó pályaoldal teljes visszabontása 100-120 cm mélységig. A magyarországi gyorsforgalmi utak átlagos aszfalt burkolat vastagsága 20-21 cm, míg a kiszélesített M1-re már másfélszer vastagabb 32 cm-es aszfaltréteg kerül. Az új pálya szerkezete hajlékony lesz, ez strapabíróbb autópályát jelent majd. Az új ütemben a Győr felé haladók a munkaterületet keresztezve tudják az autópályát elhagyni, illetve ugyanígy tudnak felhajtani és a pihenőhely területeket is megközelíteni. Az új forgalmi rendet szakmai egyeztetések után a megfelelő engedélyekkel építették ki. Ez az úgynevezett 2+2-es forgalmi rend lehetőséget ad majd arra, hogy a forgalom dinamikusabban haladhasson. Fontos, hogy ebben az ütemben a csomópontok átépítése is folytatódik, azonban két egymást követő csomópontot egy időben nem fognak lezárni. Vagyis két egymást követő csomópont egyszerre a tervek szerint nem lesz zárva. Az új forgalmi rend lehetőséget biztosít a sebességhatárok megnövelésére is. A korábbi 80 km/h helyett 90 km/h lesz a megengedett sebesség, a csomópontok térségében pedig az eddigi 60 helyett 70 km/h korlátozás lesz érvényben. A kivitelező kéri, hogy a forgalom dinamikus haladása érdekében az autósok ügyeljenek a megfelelő követési távolságra, és tartsák be a sebességhatárokat. Fontos, hogy nem megszokásból közlekedjenek, írja a tata.hu. Csalással szerzett közel 300 millió forint támogatást egy áruszállítással foglalkozó tatai cég egy versenyképességet növelő pályázaton. Az ügyvezetőt a tatabányai törvényszék első fokon 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, közölte a törvényszék kedden az MTI-vel. Közleményük szerint a cég ügyvezetője 2020-ban és 2021-ben 2 nagyértékű gépkocsit vásárolt, melyeket színlelten bérbe adott más gazdasági társaságoknak, így cége jogosultá vált a járművek beszerzési árából az áfa levonására. Az iratok szerint a társaság 2023-ban szerződést kötött egy reklámfilmre, amely nem készült el, ennek ellenére a számlát a könyvelésben szerepeltették, és forgalmi adóját levonták. A bűncselekményekben az ügyvezető mellett a vállalkozás egyik munkatársa, könyvelője és 4 üzleti partnere is részt vett. A tatabányai törvényszék előkészítő ülésén a cégvezetőt 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre és 32 millió forint pénzbüntetésre, 2 másik személyt felfüggesztett szabadságvesztésre, míg 3 társukat pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet egy elkövető esetén jogerőre emelkedett. Az ítélet hirdetésben jelenlévő vádlottak és védőik 3 nap gondolkodási időt tartottak fenn a jognyilatkozat megtételére, míg a jelen nem lévő vádlottak és védőik 8 napon belül tehetik meg jognyilatkozataikat. Várnak minden érdeklődőt az esztergomi Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola ünnepi hangversenyére, melyet a Zene Világnapja alkalmából rendez meg október 1-én csütörtökön 17 órai kezdettel a Zeneiskola Reményi Károly hangversenytermében. Fellépnek a zeneiskola művésztanárai, a belépés ingyenes, adományokat köszönettel fogadnak. És végül sport. 1 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel zárták a Bajnai Kickbox és Szabadidő Sportegyesület versenyzői az olaszországi Jezolóban rendezett utánpótlás világbajnokságot. Tóth Eszter világbajnoki címet szerzett, Hudoba Bence pedig 3 éremmel térhetett haza, írja a dorogimedence.hu. A 2026. szeptember 19-e és 26-a között megrendezett világversenyen 4 bajnai sportoló képviselte a magyar válogatottat, Gazdag Zsuzsanna, Havasi Lilla, Tóth Eszter és Hudoba Bence. A hírperceket hallották Hitt Taler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spike.

to be down. Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira!

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltújt.
1: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: Ez a Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc.
1: Ez egy hitelesített kedvenc.

0: sokat jelentesz nekem.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat.
1: Ez a Beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.
1: Lotfi Begi, Korányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: Ezt a slágert tuti hallottad már! És most újra imádni fogod! Hazai kedvencek a Forrás Rádióban! Mindig veled!
2: I want you to stay. I want you to stay.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli, teli, teli, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a csinálat.

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session!

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: side asleep them. Ez a most végem.
1: Csak slágerek, ez a Forrás Rádió. Te tudod.

0: nálam mindig csak a szuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összetett mozdulatot.

0: reggelet, a napot, a bulit. Mi szólunk hozzá. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Akinek fáj,